fogadtunk. 4 óra után felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt keddi keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat ismételjük meg. Késéli műsorunk utolsó órájában, tehát 5 óra után múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat hallgatjuk újra, amelyben Móra Ferenc a Rab ember fiai című regényének 11. és 12. fejezete csendül fel, ezt követően pedig jazzzenével várom az ébren lévőket. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környéken a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő órában tehát klasszikus zenével várjuk hallgatóinkat. Elsőként Erik Satie francia zeneszerző és zongoristára emlékezünk, aki 1925-ben ezen a napon hunyt el Párizsban. Gnoscienjeit hallgatjuk. Ezt követően pedig Frédéric Chopin etüdjei csendülnek fel Idilvíret előadásában.

Az elmúlt órában Rékszáti Ignacienjeit hallgattuk, utána pedig Chopin etüdjei csendültek fel Idil Birét előadásában.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm homokóra késői jeli műsorunk hallgatóit a hónap első éjszakai műsorában július 1-én szerdán Milton Berle amerikai humorista és színész gondolatával. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Így szól a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben egészen 6 óráig. Hamarosan felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt keddi keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat ismételjük meg. Késéli műsorunk utolsó órájában, tehát 5 óra után múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat hallgatjuk újra, amelyben Móra Ferenc a Rab ember fiai című regényének 11. és 12. fejezete csendül fel, ezt követően pedig jazzzenével várom az ébren lévőket. Következzen tehát a mai áhítat, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunknak címe: teljes odaszánással. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Máté evangéliumának 16. fejezetének 25. verse. A következő percekben Julie Seip, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

2022-ben a napi csendességben igyekeztem felfedezni azokat a bibliai szakaszokat, amelyeket korábban még nem tanulmányoztam. A legtöbb reggelt az Ószövetséggel töltöttem, és új megközelítést kaptam az ott található történetekről és emberekről, ideértve Elizeus elhívását a mai szentírási olvasmányban. Amikor Illés magához hívta, Elizeus levágta az ökreit, ami egyfajta búcsú ünnepet jelentett Elizeus számára, és bizonyította elkötelezettségét. Az étel elkészítéséhez elégette a szántáshoz használt munkaeszközeit, így semmi esélye sem maradt, hogy visszatérjen korábbi foglalkozásához. Elizeus teljes mértékben elkötelezte magát, hogy követője és segítőtársa legyen Illésnek.

Istenhez való hűségünk jeléül meg kell tagadnunk önmagunkat, és Elizeusban ennek gyönyörű példáját látjuk. A régi szokások feladása, vagy az ártalmas útjainkról való elfordulás nem egyszerű. Lehet, hogy segítséget kell igénybe vennünk függőségünk esetén, vagy meg kell szakítanunk a kapcsolatot emberekkel, akik akadályozzák Istennel való járásunkat. Bár fájdalmas vagy kényelmetlen feladni életünk bizonyos vonatkozásait, az Istennel való szorosabb kapcsolat, amelyet ennek eredményeként nyerünk, felbecsülhetetlen és összehasonlíthatatlan.

Miről kell lemondanom Isten melletti teljes elkötelezettségemért? Kérdi ezt Julie Sipe, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hűségesen kövessük Isten hívását.

Július 1-jét írunk, ez az év 182. szökőévben, 183. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 183 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 1-jéhez.

1847-ben ezen a napon kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első postabélyegét. 1862. július 1-én megnyitotta kapuit az oroszországi állami könyvtár. 1904-ben ezen a napon megkezdődtek a harmadik nyári olimpiai játékok St. Louisban. 1990-ben ezen a napon az NDK és az NSK vám és valuta unióra lép. 1991. július 1-én ténylegesen is megszűnik a Varsói szerződés. 1997. július 1-én Hongkongot visszakapja Kína. 2005. július 1-én Románia monetáris reformot hajtott végre, megváltoztatva a korábbi lei értékét. Ezután 10 000 régi lei egy új lejt ér. Az új pénz 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lejes bankjegyekből és 1, 5, 10, 50-ban is érmékből áll. A 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a kijevi olimpiai stadionban 2012. július 1-én játszotta a címvédő Spanyolország és Olaszország. A mérkőzést Spanyolország nyerte 4-0-ra, története során harmadszor lett Európa-bajnok. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 1-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1336. július 1-én látta meg a napvilágot Fülöp Orleán első hercege, 6. Fülöp francia királyfia. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német matematikus filozófus. 1740. július 1-én született Szigeti Gyula István református lelkész, az Erdély Református Egyházkerület püspöke 1737-től haláláig egyházi író. 1804-ben ezen a napon született Amandine Aurore Lucille Dupin, Baron Dudvan, írójál nevén George Sand, francia írónő novellista. Férfi nevet és férfi ruhát viselt, előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Legismertebb regénye a Consuelo. 1818. július 1-én látta meg a napvilágot Semmelweis Ignác, magyar orvos. 1842. július 1-én született Batthyány Ilona grófnő. 1870. július 1-én látta meg a napvilágot György Lajos, P. József, erdélyi magyar ferences szerzetes, egyháztörténész. Munkája a ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Művelődés történeti szempontból forrásértékű. 1872-ben ezen a napon született Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője. 1884. július 1-én született Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas, nemzetközileg is ismert és elismert magyar szobrászművész. Ő alkotta a Gellért-hegyi szabadságszobrot. 1901. július 1-én született Ignotus Pál, magyar író. 1918. július 1-én látta meg a napvilágot Viski Ferenc, erdélyi magyar református lelkipásztor, teológiai és evangéliumi író. 1958. májusában letartóztatták, és 22 évre ítélték, Nagyváradon és Szamosújváron raboskodott. 1964-ben az általános kegyelmi rendelet alapján szabadult. 1934. július 1-én született Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. 1942. július 1-én született Kovácsné József Magda, magyar nyelvész, újságíró, szerkesztő. A Dolgozó Nő és utódlapja, családi tükör szerkesztője. 1961. július 1-én született Diana Velszi hercegné. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

1736. július 1-én hunyt el, harmadik Ahmed, az Oszmán Birodalom 24. szultánja. 1757. július 1-én halt meg Szenicei Bárány György evangélikus lelkész. 1860-ban ezen a napon hunyt el Charles Goodyear, a vulkanizált gumifál találója. 1896. július 1-én halt meg Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, a Tamás bátya kunyhója szerzője. 1974-ben ezen a napon távozott az élők sorából Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentina és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összefort második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. Ő alapította a róla elnevezett mozgalmat, az úgynevezett peronizmust. 1976. július 1-én halt meg Nagy Ferenc természettudományi szakíró. 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcell Lajos, vagy nemzetközileg ismert formában Marcell Brauer, világhírű magyar építész, formatervező, a Bauhaus mestere. 1983. július 1-én hunyt el Molnár István, olimpiai bajnok vízilabdázó. 2001. július 1-én távozott az élők sorából Panek Zoltán, erdélyi magyar prózaíró, költő. 2004. július 1-én hunyt el Marlon Brando, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század egyik legnagyobb hatású filmszínésze. Legismertebb szerepe a Keresztapa című filmben Don Vito Corleone alakítása volt. Olyan híres filmekben vállalt még főszerepet, mint A vágy villamosa, A rakparton, vagy Az utolsó tangó Párizsban. 2014. július 1-én halt meg Csizmadia László magyar színész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási fordulójuk július 1-éhez kötődik.

Semmelweis Ignác születésére emlékezve, ezen a napon tartják a Semmelweis napot Magyarországon, a Magyar Egészségügy napját, az egészségügyi dolgozók napját. Szintén ma van Magyarországon a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja. Burundiban a függetlenség napja, Kanadában Kanada napja, Ruandában a függetlenség napja, Kínában a kommunista párt megalakulása, Gánában pedig a köztársaság napja július 1-e. Kalendáriumunkat hallották.

0: Az áhítat után kalendáriumot lapoztunk Szabó Anitával, most pedig a nap ünnepelgyeit köszönti Boldizsár Zeyk Anna.
1: Július 1-én Anna Mária

Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája a Hannah, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése ihletet, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos királyi cím, a társfejedelem címe Kündű Kende. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. Az előd magyar eredetű név kutatások szerint az első szónok a dékicsinyítő képzős származéka. E szó jelentése első, előllevő, illetve első rész, kezdet. Jelentése lehet elsőszülött, ős. Az Olivér latin eredetű név jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű, jelentése tündér, manó, sereg. Köszöntünk tehát július 1-én minden Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: feltjének, Isten éltesse őket. A következő percekben arra hívom hallgatóinkat, hogy hallgassuk újra a múlt keddi keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat. Aki hallotta, lássuk, hogy mond-e újat az elhangzott rovat. Aki pedig először hallja, az lássuk, hogy mit tehet majd a lelki tariznyájába.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének az 5-től 7-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, a gyülekezet lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a János evangéliuma 4. részének 5-től 7-ig terjedő verseiből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondta neki Jézus, adj innom. Energiafüggők vagyunk. Ezért, mint ez az asszony, mi is a kúthoz vagyunk kötve. Víz nélkül néhány nap alatt végünk. De ez a történet a földi létnél távolabbra mutat. Fáradt Jézus, és a szomjas, csalódott, megfáradt asszony. Valószínű, hogy cserépedénnyel jött, amit visszafele a vállára emelve vitt. Cserépedény az ember. Teremtőnk gyakran használja ezt a képet. Mi sárból vagyunk, ő a fazekas. Jeremiás és Pál apostol is így adja tovább. Az edényünk a test, állandóan kiürül és csorbul, netán elreped. Repett víztárolóink vannak, amelyekből nem csak mi fogyasztjuk el, de el is szökik az öröm. Elszívja a külvilág is. Jeremiással üzente ezt így Isten, elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Emiatt állandóan járnunk kell a kútra. Kútra, azaz valamilyen örömforrás után lólunk. Kinek-kinek más nyújt enyhülést. A samáriai asszony nem akkor megy a kútra, amikor hűvös van, hanem délben, a legnagyobb hőségben. Ez a napkeltétől számított 6. óra. A megszokott idő este szokott lenni. Amikor Izsák feleségéért megy a szolga, olvassuk a Mózes első könyve 24. részében. Megpihentette a tevéket a városon kívül egy kútfőnél estefele, amikor a leányok vizet meríteni járnak. Ez a névtelen samáriai asszony viszont nem akkor megy, amikor végre találkozhatott és beszélgethetett volna a településről való asszonyokkal, amikor a falusi Facebook működni szokott, hanem amikor nincs ott senki. Nem akar senkivel sem találkozni. Mégis ott van valaki. Egy ellenfélnek tekintett zsidó férfi. Jézus akkor is, ma is idegennek, vagy éppen kellemetlennek tűnő emberbe öltözik bele. Ahogy Ézsaiáson keresztül üzente előre,

Nem volt ábrázata kívánatos. Alkalmanként Isten küld embereket, akik beleszólnak az életembe. Akik mondanak olyat is, ami kellemetlen. Vagy kéréseikkel borítják fel kigondolt tervemet. Először nem örvendünk ennek, de mennyiszer megtörtént, hogy hamarosan, hálásan nyugtáztuk azt, hogy Isten áldásai voltak a tövisek közé rejtve. Ilyen kellemetlenkedő, sőt, provokáló Jézus kérése, adj innom, beleszól az életünkbe, mert terve van vele. Nem szeretjük, ha beleszól, mert ez többletmunka. Van elég dolgunk nekünk, ugye? Most meg Jézus is beáll a sorba és kér. Nekem van tervem az életemmel, de hogy Jézusnak mi a terve az enyémmel, tudom-e? Egyáltalán érdekel-e? Mert amikor ő kér, valójában adni akar. Hiszen minden az övé. 50. Zsoltárban mondja, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Mit tettem csak Jézusnak? Csak Jézusért. Mert az, hogy én állandóan parancsolgatok neki, elhalmozom minden nap rendeléseimmel, azt természetesnek tartom. De ha ő kér valamire, csak egy kis vizet például megteszem, mit tettem csak úgy érette? Valaha tettem valamit érette, minden hátsó számítgatás érdek nélkül. Úgy, őszintén. Nem az jár a fejünkben, hogy ha megteszem, akkor megfizet, meghálálja. Visszakapom többszörösen, netán beszámít az üdvözülésembe. Jézus gyakran egy idegen emberen keresztül szólít meg, és nem várt ajkakat használ fel. Nyitottságom próba, provokálás is, ahogy Rebekát, Izsák jövendőbeliét is azzal mutatta meg Isten, hogy a sok leány közül hajlandó volt egy idegennek, és meg az állatainak is vizet meríteni a kútból. Nem csoda, hogy Isten jelként is adta azt a törvényt, hogy az idegent, jövevényt be kell fogadni. Vendégül kell látni, mert tudta, hogy Jézus hajléktalanként, idegenként fog járni közöttünk, születése pillanatától kezdve. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, írja János evangéliuma. Valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Befogadtam-e Jézust? Köszönöm, Jézus, hogy a kellemetlen helyzetekben is ott vagy. Segíts, hogy felismerjelek. Amen.

Isten üzenete ma Aduljáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének, az 5-től 7-ig terjedő versek alapján.

0: Keresztény életrovatunk folytatásában mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a következőkben a gyülekezet lelkipásztora Lapohos Attila. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és újból eljöttél a Agnus Rádió stúdiójába. Hát most Várkodújról beszéljünk, egy kicsit ismerkedjünk a Várkodói Református Egyházközséggel, a gyülekezettel. Mit lehet erről a faluról, erről a helységről tudni?
1: Békesség Istentől, szia Árpád! Én köszönöm a meghívást. Bár a teológián, ha valakit visszatapsoltak, az nem volt feltétlenül jó élm, a Szent elbukott az első vizsgán, úgyhogy remélem ez nem annak a helye. És a Várkodúban szolgálok, igen, 2001 óta, hát a 26. évemben vagyok. A mostani Dézsi Református Egyház megyéhez tartozik, a Várkodúi Református Egyházközség 230 lelket számlál. Én 350 lélekkel vettem át 2001-ben, tehát azóta a különbség az elég jelentős az apadás, de egy élő, élni akaró lelkes gyülekezetről beszélünk, amely soha nem volt nagyon nagy. Az egyházi adatok alapján 500 léleknél nem volt nagyobb, az a múlt század közepére tehető. Viharos évszázadai vannak a gyülekezetnek, egy nagyon régi gyülekezet, ugyanis a reformáció utáni évtizedekben már fölvették a református vallást a hívek, tehát egy régi gyülekezetnek lehetek a lelkipásztora, és örömmel.
0: Mit lehet tudni a faluról? Érdekes a neve, hogy Várkudu. Van egy vár közelben valahol?
1: Eleve Kudu volt, vagy Kudunak a változatai. Hát nagyjából 600 év alatt több mint 10-szer változott a falunak a neve. Az első írásos bejegyzés 1392-ből származik, akkor Koldov volt a neve, és egy Árpád-kori vár volt a falu keleti oldalán, ahonnan a Szamosra jó rálátással lehettek, illetve nagyon fontos volt a Szamoson haladó forgalom, kisebb hajós vagy csónakos forgalom, kisebb kereskedelmet bonyolítottak itt, és ebből a várból, vagy innen figyelhették az ottani mozgást. Most már csak egy árok van, de minden tavasszal látszik az, hogy ott a föld az ilyen vereses, miközben a körülötte rész az fekete.
0: Térjünk vissza a gyülekezethez. Most az utóbbi időben, vagy régebben, tehát voltak valami újítások ott, építkezések, vagy nem volt semmi?
1: Hát igen, 2021 és 22-ben egész pontosan volt egy általános megújulás. Sikerült több forrásból, mint egy 65 ezer eurónyi pályázatot összekalapozni, és akkor parokia körülgyülekezeti ház, melléképületek, udvarkerítések, templomnál szükséges beavatkozások, ezeket elvégeztük, tehát egy ilyen általános frissítő, újító munkálatok sorát végeztük elkor.
0: Mi más lehet tudni a gyülekezetről? A gyülekezeti élet hogyan alakul ott Várkodújon? Vannak-e fiatalok, vannak-e gyerekek, vagy inkább egy ilyen előregedett gyülekezet?
1: Hát is. Nagyon keveset keresztelünk évente. Egyet se, kettőt maximum, tehát ez az intervallum sajnos, ez nagyon szűkös keret. Miközben már mostanig volt 5 temetésünk az idén. Nagyjából amúgy ez az évi átlag, 5-5 szoktunk temetni. A gyerekekről van egy nagyon-nagyon lelkes gyerek csapatom, mint egy 12 gyerek körül azok, akik szinte valamennyien ott is vannak a gyülekezeti alkalmakon. Nagyon éles eszű, nyitott, kedves gyerekek, nagyon szívesen vagyok velük együtt, tehát nagyjából 10 vallásolás, 2 kátésom van, most kis kátésom, tehát ez a gyülekezeti, a kis gyerekcsoport. a fiataljaim, hát ők sajnos, ez az a fejezet, ahol nem tudok dicsekedni, ugyanis ők, a legnagyobb részük Kolozsváron tanul, illetve Kolozsváron dolgozik. És nagyon ritkán jönnek haza, vagy nagyon ritkán tudok velük találkozni, ennyit a fiatalokról. A presbitérium az egy középkorosztálybeli gárda, akikkel ütőképesek tudunk lenni, tehát nem szó szerint, nem átvitt értelme, teljesen az egyházi tendőket illetően, illetve azok, akik a templomba jönnek, mint egy 30 és 50 fő közötti ez az átlag templomlátogatás vasárnaponként. Hát ők középkor idős, idősebbek, tehát többnyire, de néhány ifjú, néhány gyerek is rész szokott lenni, tehát ők alkotják a várkodói gyülekezetet.
0: Milyen eseményeknek ad helyet a várkodói református egyházközség? Szokott-e történni valami? Mondjuk így gondolok erre, hogy mit tudom én, gyereknap például.
1: Igen, minden évben, több mint 20 éven keresztül tartottuk, és aztán a pandémia éveiben befejeztük, de aztán újra, vagy megszakadt, utána megint visszavezettük az úgynevezett vakációs Biblia hét, de Kuduban ez a gyermek hét. És ezt nagyon szeretik, ilyenkor hazajönnek a gyerekek a nagyszülőkhöz, egy-két szomszéd faluból, Betlemből, Málomból, vagy máshol is átjönnek a gyerekek. Tavaly is ilyen 20 körüli átlaggal tudtuk ezt a hetet szervezni, ezt rendszerint augusztusban tartjuk, és ez nagy örömöt jelent számunkra. A másik a kiemelkedő események, azok az ünnepélyek, amiket megtartunk, a március 15 anyák napja, illetve a karácsonyi ünnepély. Karácsonyi ünnepély az kiemelkedően fontos, és ilyenkor mindenki jön a faluból, mindenki hazajön, ilyenkor olyan 150 körül is szoktunk lenni, ez csodálatos alkalom. És emellett pedig nagyon szeretik az egyetemes imahetet, mindig vendéglelkészekkel tartjuk meg, illetve évente, hál' Istennek, minden évben sikerült meg a pandémia idején is megtartani a családlátogatást. Tehát ezekhez nagyon ragaszkodnak, ezek a gyülekezet olyan meghatározó eseményei, amelyeket nagyon szeretnek, és amelyeket én is szívesen végzek, és ahol nagyon-nagyon közel lehet kerülni egyháztagokhoz, és a gyülekezettel is a kapcsolatot fönntartani és erősíteni.
0: Milyen érdekességeket lejt magába várkudó, mondjam így, hát a templom maga, gondolok itt a harangra, vagy esetleg, mit tudom, egy orgonára, vagy ha nincs ilyen, akkor milyen más különlegesség van, amit megosztanál a hallgatókkal
1: velünk? Hát sok lenne, de az idei keret kapcsán talán mondjam el azt, hogy lehet a legnagyobb kincsünk, vagy értékünk, az a férfi kehely, ami 1647-es, tehát 379 éves, és amiről tudjuk, hogy egy Kovács János nevezetű hívünk adományozta, aranyvirágokkal van díszítve, lilium formájú, aranyozott ezüst pohár, így jelenik meg, és ezt mi szeretettel használjuk minden úrvacsora vételkor, kelyhes úrvacsora osztás van, és erre nagyon büszkék vagyunk. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy 2010-ben sikerült visszaállítani a Turó szobrot a templom udvarán. Ezt én már 5-6 éve a gyülekezetben voltam, és akkor egyik egyháztagunk azt mondta, hát itt találtam egy képet a fiókba. Mit tud erről? És megmutatta, hogy a 40-41-ben az Észak-Erdély visszacsatolása után akkor rengeteg országzászlót állítottak, több százat Erdély szerte is, és bizonyos helyeken turulszobrokat is állítottak. És hát nálunk is volt ilyen, de aztán a visszacsatoláskor, mármint Romániához a visszacsatoláskor, akkor lerombolták, széttörték. És akkor én föltettem a kérdést, hogy nem akarják-e vissza, hogy visszaállítsuk. Nagyon szkeptikusak voltak, és akkor figyeltem fel, hogy azért mennyire jön bennünk, mint az a félelem, vagy az elmúlt rendszer milyen milyen kegyetlenül belénk súlykoltam, de a presbiterium mellém állt, fölkarolták, és hál' Istennek sikerült visszaállítani. Csodálatos nap volt, több mint 500-an voltunk együtt az Isten tiszteleten. Világi egyházi méltóságok jelenlétével emlékezetes nap. És azóta hál' Istennek a turul szobor ott van a templom udvaron, illetve az árpásávó zászló az mindig leng mögötte, és a nemzeti ünnepélyeket is itt szoktuk tartani, megemlékezéseket, koszorúzásokat, és figyelmeztet bennünket. A református mi voltunk mellett a magyar öntudatunkra, főleg azért, mert Hutunak voltak olyan évszázadai, amikor a nyelv nagyon meggyengült. Hál' Istennek mindig jöttek olyan lelkészek, és mindig voltak olyan teendők, belmissziós körök és foglalkozások, amelyek nem engedték, hogy ez teljesen megszűnjön, és valahogy mindig egy főnix madár talpra tudott állni. Már csak azért is, mert háromszor elpusztították a falut. A tatárjárás idején a 600-as évek, 1601-2 a básta hadai, 1703-ban Labanc-Kurunc felkelések és harcok idején pedig egy tigetábornok hadai, akik a templomba összegyűlt híveket lemészárolták, és ott temették el is valószínűséggel, mert a templomépítésekor csontokat találtak. Tehát mindez következtében látjuk, a falu mindig újra tudott születni, mindig meg tudott újulni, a templom mindig fontos volt számára, úgyhogy ezek büszkeségeink. Illetve van még egy érdekes, illetve két, nagyon röviden mondom, érdekes esemény a falu történetében. Az egyik az az 1700-as években, egész pontosan 1761-ben az esperesi vizitáció megállapítja, hogy Sós János és felesége nem jár templomba, és megfenyítik, és a következő bejegyzést találjuk, hogy az ország artikulusára való tekintettel megkalodáztassák és megvesszőztessék, hogyha mulasztja a templom látogatást. Tehát egy párról van szó, egy családról, férj és feleség. Ezek szerint mindenki más hűségesen jár templomba az egyház tagok közül, hol vagyunk ma ettől. És sajnos ez egy keményfejű ember lehetett, ez a Sós János, mert 3 évvel később az egyházi vizitáció 1766-ban megint egy ultimátumot ad neki, és azt mondja, ha 3 egymás követő vasárnap nem jár templomba, akkor ezt véghez is vigyék, tehát kallodába zárják, illetve megvesszőzzék. Sajnos azt már nem tudom, hogy ezt akár Sós János és felesége, vagy pedig az egyház részéről kik voltak azok, akik változtattak, vagy véghez vitték, illetve elkezdett járni templomba. És főleg nagyon remélem, hogy nem az a Sós család, ugyanis szintén ebben az időszakban 1670 és korábban egy nemzedékkel 1670-1720 között élt Kuduban, illetve kudui szülöttje, Sós Ferenc nevezetű, aki talán az egyháztörténészek rögtön rájöttek, aki az egyházunk püspöke lett, sajnos rövid életű volt, csak 50 évig élt, illetve csak 3 évig volt püspök, de számunkra a büszkeséggel tölt el az is, hogy a falunk egy püspököt adhatott a református egyháznak.
0: Sajnos az időnk az nagyon szalad, és hamarosan lejár. Úgyhogy akkor hát próbáljuk egy kicsit nem csak hogy összefoglalni, hanem kicsit milyen jövőbeli tervek vannak, és mi az, amit esetleg a hallgatóknak most már egyszer már üzentél, de hát miért ne üzennél még egyszer befejezésképpen? Tehát milyen terveid vannak, és mit üzensz a hallgatóknak?
1: Hát 25 évi várkudui szolgálat után elmondhatom, hogy ismerem nem csak a minden egyes egyháztagomat, hanem már lassan 2-3 nemzedékre visszamenőleg a családokat is, és ismerem gyerekeket, kiket neveltem, most már anyukák, már presbitereim egyesek, tehát ennek ismeretében tudom, és merem azt mondani, hogy az én tapasztalatom szerint nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a híveinkkel. hogy ez milyen formában történik, azt mindenki eldöntheti magába, de a vasárnap Isten tisztelet mellett én is látom azt, amikor el tudok menni, néha így szabad napjaimba bevezetem, és akkor elmegyek családokhoz, akkor leülünk beszélgetni, nem kell hivatalos kerete legyen. Ez nagyon fontos. Azon kívül azokat az egyházi tevékenységeket, amelyeket, vagy amelyekről én látom, vagy mások, vagy kollégáim látják azt, hogy a gyülekezet szereti, hogy támogatja, hogy felkarolja, azoknak a megtartását mindenképpen, arra biztatok mindenkit, illetve a presbitériumnak a szerepének, annak fontosságát, amikor jó munkatársak vannak, akiket érdekel az egyház sorsa, akik szívvel lélekkel mellette vannak, erős mozgatórugói tudnak lenni a gyülekezetnek, illetve erős köteléket tudnak, erős kapcsolatot tudnak létrehozni a lelkész és a gyülekezeti tagok, a körzetekkel, és én úgy gondolom, hogy mikor ezek így együtt működnek, mikor közös akarat, közös szándék van, akkor csodálatos dolgokat lehet véghez vinni gyülekezetekben. Nagyon fontosnak tartom a belső építkezés, a belmissziós munkákat, és én nagyon fontosnak tartom a külső építkezést is, az egyház épületeinek karbantartását, javítását, a méltó, a kereteknek a megteremtését, és ott, ahol ezek nagyjából működnek, én úgy látom, hogy csodálatos erő van egyház községeinkben, ott is, ahol néhány tíz lélek van, ott is, ahol néhány száz, néhány ezer lélek, és egy akarattal, Jóisten segítségével, én úgy gondolom, hogy születnek csodák, és nagy dolgokat tudunk véghez vinni továbbra is.
0: Úgy legyen, szülessenek csodák, és nagy dolgokat vigyünk véghez továbbra is. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy itt lehet.
0: Az elmúlt percekben a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedtünk, ebben volt segítségünkre Lapohus Attila, a gyülekezet lelkipásztora. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán, a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben a múlt keddi keresztyén élet felekezetközi rovatunkat ismételjük meg, remélem, hogy sikerült új fülhel hallgatni a rovatot. Keresztyén élet rovatunk ma délben is jelentkezik 14 óra 20 perckor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit a hónap első éjszakai műsorában július 1-én szerdán Milton Berle amerikai humorista és színész gondolatával. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Így szól a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben múlt keddi hangoskönyvtárovatunkat hallgatjuk újra, utána pedig a Váci Eszter kvártet zenél. A következő percekben Arab ember fiai, Móra Ferenc regény 11. és 12. fejezetét olvassa fel Boromissza Dóra.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változatok.

11. fejezet. A rongyosok. Pár hét alatt mindenfelé megfordult a vizek országában az Isten szigete. Csendes időben a víz sodorta, vitte, máskor a szél hajtotta előre-hátra. S a rabember fiainak nagyon kedvére való volt ez az utazgatás. Legalább megjárták a vízi világnak olyan tartományait is, ahol ember még soha nem járt. Olyan ez, mint egy náttutaj, mondotta Tamás. Az ám, azt mondja rá Ádámka, csak az a kár, hogy nem lehet kormányozni. Nem mi megyünk vele oda, ahová akarunk, hanem ő visz bennünket, ahová akar. Az öreg pipitér azonban minden bajra tudott orvosságot. Nem kell félni, kieszeli ő a módját annak is, hogy hogy lehessen parancsolni az Isten szigetének, merre menjen. Mit gondoltok, gyerekek? Kérdezte egyszer az öreg. Nem nagy nekünk ez az ország. Hát, ha eresztenénk bele zselléreket is. Kik lennének azok, öreg pipitér? Hát olyan magatok formájú legénykék, mert ne gondoljátok ám azt, hogy ti rajtatok kívül nincs egyéb gyerek az ecsedi lápon. De bizony egyéb sincs inkább, csak gyerek meg öreg ember. A maga bíró férfi odakint verekszik a törökkel, némettel. S csak ugyan, amikor a part felé verte a szél a szigetet, pipitér megint megfújta a nátkürtöt. Nem sokára jöttek a bujdosok csapatostul, öreg emberek és ifjú legények. No, gyerekek, fordult hozzájuk pipitér, ki akar a hajónkra ülni? Mindenkit fölveszünk az Isten szigetére, aki ráfér, s nem kérünk tőle hajópénzt se. Ajánkozó mindjárt akadt seregestül, ágról szakadt szegény gyerekek, a legtöbbnek se apja, se anyja már. Úgy éltek a nádban szegények, mint az erdei vadak, s nem tudtak hová lenni örömükben, mikor pipitér sorba állítgatta őket a gunyhó előtt. No, fiaim, beveszlek benneteket a rongyos hadseregbe. A zsoldotok ingyen lakást meg ingyen koszt, ott hevertek, ahol akartok, s azt tesztek, amit találtok. De hadakoznotok se kell, csak a szúnyogok ellen. A rongyos hadseregnek nagyon tetszett ez a csataterv. Még azt se bánták, mikor pipitérnek

0: Kiállította őket egy kiszáradt nyárfának, hogy gajjazzák le azokat a fákat. No, az hamar megvolt. Akkor aztán Pipitér kiáskálta, szekercivel megfarigcsálta őket, s azt mondta a két szitári gyereknek. No, csirkéim, van már evezőnk. Arra hajtjuk már a szigetünket, amerre nekünk tetszik. Bírjuk is hajtani, mert vagyunk már hozzá elegendően. Most már csak a hadsereggel kell szót érteni. Az azonban egy kis időbe került, míg a rongyos hadsereg összeverődött. Ki a tors közt keresett fészket, ki a fák hegyében, ki a tocsogókon szedte kézzel a csíkot, ki a tisztáson szedrezett. Akinek még egyéb dolga nem akadt, leült a sziget szélére, és lógatta a lábát a vízbe. S ha halacska ütközött hozzá, kacagott, ha sikló csavarodott rá, jajgatott. Mikor aztán glédába álltak a lápi vitézek, Pipitér beszédet intézett hozzájuk. Buzogány helyett tövestül kiszakajtott vadmákot forgatott a kezében, nagyobb tekintély okából. A naplopásnak már most vége legyen, mert abból meg nem élünk. Mától fogva szétosztalak benneteket tizenként a sziget négy sarkára. Minden 10 ember kap 2-2 evezőt, azzal hajtjátok a szigetünket olyankor, mikor a víz nem viszi, vagy a szél nem fújja arra, amerre nekünk tetszik. A főhadisátor lészen az a gúnyhó itt a sziget közepén. Itt lakik a hadnagyotok, Szitári Ádámka, meg a kapitányotok, Szitári Tamás. A generálisságot már csak magamnak tartom. Jó lesz-e így, vitéz katonáim? Pipitér vitéz katonái olyan helyeslő üvöltésbe fogtak, hogy a generális jónak látta mind a két fülét befogni. Ne visítsatok úgy, nem vagytok ti szélkiáltó madarak. Akinek pedig nem tetszik, amit mondtam, az menjen az Isten szigetéről, amerre lát. Dehogy is nem tetszett, dehogy. Ádámka csak annyit mondott, hogy még fejedelmet is kellene választani. Ne félj, szolgám. Kerülhet ide még az is, pislogott rá Pipitér a fél szemével. A nagyobb szitárinak azonban egyre jobban elborult a képe. Mentül vidámabban hancúroztak a többiek, annál hallgatagabb lett ő. Nem törődött vele, ha csapatostul verték is felrejtekén a kócsagot, nem találta már örömét a lábban, pedig az csak most mutatta meg igazán, hogy mit tud. Smaragdtenger ott, ahol víz, paradicsomkert ott, ahol föld. Mi bajod neked, szolgám? Fogta egyszer vallatóra Pipitér a gyereket, mikor behunyt szemmel heverészett egy öreg égerfa tövében. Semmi. Hallgatom, hogy mit beszél a láp. Az is szép mesterség. Érted-e legalább, szolgám? Nagyon. Minden zizzenését, minden fuvallatát. Azt mondja ez mind, hogy haszontalan teremtés vagy te, Szitári Tamás. Egy ujjadat sem mozdítod az édesapádért. Azt se tudod, éle, hale. Pipitér ümmögött valamit, de a rongyosok olyan égtelen lármát csaptak a sziget orrában, hogy egy szavát se lehetett érteni. Mi baj, fiaim? Kiáltott oda hozzájuk. A víz nekiviszi a szigetet Sárvárnak. Se baj, fiam. Csak arra vigyázzatok, hogy a falába ne ütődjünk, mert akkor reggelre megesznek bennünket a halak. Egy puskalövésnyire csak ugyan ott feketén lettek már öreg bástyafalai Sárvárnak. Erdélynek ez a hatalmas végvára valamikor messzire esett a láptól, de a láp addig dagadozott, növekedett, hogy ebben az időben már a vár nyugati tövét nyalogatta a vizével. Annál nagyobb volt a becsülete az erdélyiek szemében, mert így nem kellett félteni se töröktől, se némettől. Egyik oldalon megvédelmezte a hatalmas mocsár, a másik oldalon válogatott őrsége színejava az erdélyi hadaknak. Az őrség most kint tanyázott a lápra néző bástyafalakon, s elállt csodálkozásában szeme szája, ahogy meglátta a város tövében elúszó szigetecskét, s rajta a sok rongyos gyereket. A szigetbeliek is észrevették a katonákat, s Pipitér annál kevélyebben igazgatta hadseregét. Tamás nem is állhatta meg szó nélkül ezt a nagy hősködést. Pipitér, ha a lármánál egyéb nem kellene a hadvezérséghez, mindjárt elfoglalhatnánk Sárvár várát. Az öreg csak nevetett. No, no, szolgám, elfoglaljuk még azt, ha nem ma, holnap. aztán a szeme fölé tette széles tenyerét, s úgy pislogott föl a bástyákra.
1: Úgy látom, Buzát uram a sárvári kapitány. Az ám, a sárvári kapitány Buzát uram. Tudjátok, az a dupla szájú, aki akármit mond, kétszer mondja. No, hadd lássa meg, micsoda derékvitézek laknak az Isten szigetén. Hát, ha kedve támad velük megismerkedni. Hajrá, fiúk!
0: A rongyosok nekiveselkedtek az evezőknek, s megkerülve egy rekettyés földnyelvet, a sziget elkanyarodott a vár alól. Tamás sóhajtva nézett vissza. Lám, milyen jó azoknak a várbelieknek. Azok bizonyosan tudnak valamit az ő édesapjukról. Aztán odaállt Pipitér elé, aki kimelegedve a nagy hadvezérkedésben egy üres nátszálon nagyokat szítta lápvizéből.
2: Hallod-e, Pipitér? Kérdeznék én tőled valamit.
1: Hallom, szolgám, hallom, intett vissza az öreg a fejével. Szólni még nem szólhatott, mert most kortyolgatta a legjobb ízűt. Hadsereg, katonásdi, csavargás előre-hátra, naplopás hónapszámra. Mi szándékod van neked ezzel a sok bohósággal, öreg Pipitér?
0: Pipitér kivette a szájából a nádat, s megkínálta vele Tamást.
1: Olyan hideges szolgám, mint a jég. Beleütött volna a fogamba, ha ki nem hullott volna régen. Próbáld csak, ha nem hiszed.
0: Tamás haragosan hajította el a nádat.
1: Nem értelek téged, öreg ember. Miért hoztál bennünket ide a vizek sivatagába, ahol csak úgy el vagyunk temetve, mint édesapánk apafi tömlöcében? Látod, nem jobb lett volna, ha eresztesz bennünket a magunk útján. Azóta rég megszabadítottuk volna az apánkat. Vagy rég elvesztettétek volna magatokkal együtt, vágott közbe az öreg, és sajnálkozva csóválta ősz fejét. No, szolgám, majd megbánod, hogy nem ittál ebből a fölséges vízből. Egészen megfiatalodtam tőle. Kiállnék birkozni akár veled is, vitéz kapitányom.
0: Nem ért semmit a tréfálkozás. Tamás föl nem derült tőle.
1: Járathatod én tőlem az eszed, öreg ember, gondolta magába. Azért reggel, ha partot érünk, mégiscsak elmegyek én innen, s vissza se jövök többet, hanem az édesapámmal.
0: Addig pedig azzal mulatta magát, hogy a sziget közepén keresett valami sűrűséget, oda bevette magát, s a nadájtővirágok lila koronás fejét ütögette le egy kőris fagallyal. Pipitér mosolyogva nézett utána.
1: Korán kellene akkor fölkelned, hogy a tivén szolgátok eszén túljárhass,
0: mormogta magában, s elment Ádámkát megkeresni. Nem nagyon kellett ugyan keresni, mert ott feküdt a hosszú sejmű pázsitban a gunyhó előtt, s arcával a két karjára borulva úgy zokogott, hogy a legöregebb sirály se tud különben.
1: Milelt kis szöszkém, térdelt melléje ilyetten Pipitér, tán te is meguntad már az Isten kertjét. Tán jobb szeretnél a piszlicár kertjében kergetőzni. Kivel, no? Hadd találjam ki. Az Ilucival vagy a Murmuccal?
0: A gyerek fölemelte a fejét, s elelcsukló szóval rebegte. Pipitér, az elébb láttam egy sólyó madarat. Pipitér, Pipitér, édes Pipitér, szeretnék az édesapámhoz menni.
1: Elmegyünk, kis szőszkém, el. Mondta megindultan az öreg, s végig-végig simogatta a gyerek elkócosodott, hosszú fürtjeit. S úgy elkomolyodott ő maga is, hogy többet egész nap nem esett neki jól a tréfa.
0: Este megakasztották a szigetet valami zátonyban, s az öreg rögtön takaródót parancsolt. Ő maga azonban nem nyugodott le. Sokáig tetvett, szöszmötélt kint a holdvilágos nyári éjszakában, s mikor bement a gunyhóba, megállott a két gyerek vackánál. Sokáig nézte őket, ahogy összeölelkezve aludtak.
1: Tamás még most is dacosan összeszorított ajkakkal,
0: Ádámka még most is sírásra görbült szájjal. Nézte-nézte őket, aztán legugolt melléjük, s utoljára megcsókolta a napsütötte, evező törte barna kezüket. Előbb Tamásét. 12. fejezet. Pipitér elvész, de megkerül.
1: Másnap reggel még a dobos gémsevert ébresztőt, mikor Tamás már talpra ugrott. Az álomméz ugyan össze-összehúzta még a pilláit, de hogy megbuktatta a fejét vagy háromszor a lábkútban, egyszerre neki frissült. Összecsókolta az édesen alvó Ádámkát, betakargatta a gyékény paplannal, mert hűvös hajnali szellőcske lengedezett, s neki indult a világnak, amelyikben olyan régen nem járt. Hanem azért mégis nehéz volt egy kicsit a szíve, s meg nem állhatta, hogy a küszöbről egy háládatos pillantást ne vessen vissza a pipitér sásnyugvó helyére. Nini, a pipitér vacka üres. Pipitér nem hált idebent az éjszaka. Az jutott eszébe, hogy nyilván megharagította tegnap, s el is szégyelte magát egy kicsit. Mégsem megy el anélkül, hogy legalább a szemével búcsút ne venne a hű öreg cseléttől. Bizonyosan kint alszik valahol a vitézei között. Sorra járta a rongyosokat a sziget négy sarkán. A vitéz hadsereg olyan mélyen aludt, hogy el lehetett volna vinni szigetestül. Némelyik isten adta gyerek úgy horkolt, hogy hajlongott bele a nád. Pipitér azonban nem volt közte egyik felekezetnek se. Tamásnak elkezdett gyorsan dobogni a szíve. Tán bánatában világnak ment a jó öreg. Elkóvájgott a szigeten az éjszakában, s ingó bűrűre lépett, amelyik leszakadt alatta. A gyerek elfeledkezett arról, hogy ő szökni akart mindenki tudta nélkül, s töltsért csinálva a két tenyeréből elkezdett kiabálni. Pipitér! Pipitér! Nem haragszom már, öreg pipitér! De az öreg pipitér bizonyosan haragudott, mert semmilyen hívásra se jött elő. Ellenben a levegőben támadt olyan zsibongás, hogy csak úgy szédelgett bele a Tamás feje. A sziget szárnya zsellérei, őslakói voltak inkább, mind kirepültek a hajnalt köszönteni a maguk nyelvén, s magasztalni az urat, a magasságbelit, kinek kristálypalotájában egymás után hunytak ki az ég aranylámpái, a csillagok. Fölébredt Ádámka is, s nyugtalanul sietett ki Tamáshoz, aki még jobban megijesztette, elmondván neki, hogy pipitér elveszett. A két gyerek most már együtt hújjántgatott, aminek aztán lett is eredménye, mert erre már a hadsereg is éledezni kezdett. Nagy ásítozva jöttek elő a vitézek, de ahogy megértették a dolog állapotát, egyszerre elfelejtették az álmosságot. Nagyon ragaszkodtak szegények öreg generálisukhoz, s kétségbeesve szélettek szét a keresésére. Külön-külön megnéztek volna minden nátszálat, nem bújta bele az öreg, ha Tamás ki nem adja nekik a parancsot. Nem ér a semmit, cimborák. Pipitér nincs a szigeten, mert ha itt volna, ezt a riadozást ki nem bírta volna szó nélkül. Hanem fordítsuk meg a szigetet, s kerüljük meg ezt a nyírfás zátonyt. Hát, ha a másik végében van a gazdánk. Lehet, hogy valami őzike átcsalogatta az éjszaka, aztán elnyomta valahol a buzgóság. A rongyosok szétfutottak az őrállomásaikra, de egyben vissza is szaladtak rémült arccal. Nem lehet innen mozdulni se sehova. Az éjszaka egytől egyig elvesztek az evezők, s most nincs mivel eltaszítani a szigetet a zátonytól. Ez a hír valamennyire megnyugtatta Tamást. Az evezőrudakat csak pipitér rejthette el. S miért tette volna másért, ha nem azért, hogy azon a helyen várják vissza, ahol elhagyta őket? S mit csinálhatnak egyebet, mint hogy várakoznak, ha nem akarnak is? A szigetről át lehet menni az zátonyra, s onnan talán kigázolhat a partra, aki úgy ösmeri a lápot, mint a tenyerét. Aki tudja, hová lehet lépni, hol kell úszni, hol lehet gázolni. Aki tudja, melyik a csillagos hínár, amelyik az embert is elbírja, melyik a suta hínár, amelyik csak vizet ereszt, ha rálépnek, s meghimbálja az embert, de le nem szakad alatta, s melyik a gyilkos hínár, amelyik a legharagosabb zöld, s olyan sűrű, összetartó szemre, de a legkönnyebb láb alatt is megnyílik, s feneketlen örvényt budjant föl maga alatt. Tamás ugyan neki mert volna vágni akármilyen útnak, de hogy hagyja itt magára ezt a sok gyámoltalan gyereket, aki már is olyan, mint a megriadt nyáj. Itt maradunk, pajtások, ahol vagyunk, s visszavárjuk pipitért. Addig szabad a vásár, dolog semmi, mindenki úgy mulat, ahogy legjobban esik neki. Nem is kellett ezt a parancsot kétszer kiadni. Még olyan jókedvű nép soha nem taposta az Isten szigetét, mint most. Játékban, hancúrozásban telt az egész napjuk. Estére aztán el is törődtek úgy, hogy mire a nap lement, mind aludtak, mint az édes tej. Csak Tamás virrasztott fél-fél éjszakákon át, fölneszelve minden rezzenésre, jön-e már vissza Pipitér. Az pedig csak nem jött. Hiába teltek a napok, hetek. Helyette beköszöntött a láp legnagyobb ellensége, a nyár. Kéve számra szórta tüzes nyilait a vizek világára, s felszívogatta a láp langyos vérét. A karcsunádak ruganyos dereka meghajlott, koronás fejük ingva lengve kereste a frissítő harmatot. Fonnyadó füvek párázata reszketett a légben, stikkattan röpködtek benne a szivárvány csillogású szitakötők is. Halálos nagy lomhaság borult a vizekre. Fönt nem fodorodott felhő, lent nem bodorodott hullám. Annál kedvesebbek voltak az esték, s Tamás alig várta, hogy a nap tüzes fáklyája kialudjon a messzi vizekben. Ilyenkor ő tüzet rakott a gúnyhó előtt a tisztáson, hogy elfüstölje a szúnyog felhőket, s mellé heveredve hallgatta a leveli béka kunkogását. Ez is azt jelenti, hogy nem lesz mostanában eső, pedig a láp ugyancsak szomjúhozik utána. Mintha az ő mély sóhajtása volna esténként a szellőlibbenés, mely átsuhan az Isten szigetén, s hűsítő nyugodalmat hoz a rajtalakóknak. Egy este mást is hozott, kesernyi és folytó füstszagot. Tamás körülnézett, s megakadt a szeme a keleti ég alján. Izzott az, mint a parázs, mintha már visszatért volna a nap, amely épp az imént áldozott le nyugaton, s a piros zsarátnuk aztán elkezdett fehér és sárga lángokat hányni, fekete fellegeket ereszteni. Valahol a messzeségben égett a láp. Ki tudná azt megmondani, mitől gyulladt meg a vízi világnak egy-egy tartománya? Szikra pattam valahonnét a száraz zsombékba? Bújdosó nádi emberek gondatlansága vagy oktalansága csinálja a tüzet? A maguk belső melege lobbantja lángra az összefüllett fűrétegeket. Mindegy az, akárki keleszti, bizonyos, hogy valami rémületesen szép látvány a lápégés. Tamás óraszámra el tudta nézni a legyező gyanánt hajlongó lángnyelveket, s el tudta hallgatni a bent szorult lápivadak halállármáját, a róka üvöltését, a farkas nyívását, a borz röfögését, a hiúszkölykök makogását. Egyszer aztán az ég megirigyelte ezt az ijesztő tűzi játékot a földtől. Gyújtott ő másikat, fölségesebbet és méltóságosabbat. A sötétkék augusztusi égen szikrák lobbantak ki, hosszú, fényes csóvákat hagyva maguk után, mint láthatatlan ujjak titkos betűit. Hangtalanul, nesz nélkül suhantak az egek tündöklő vándorai, néha sűrűn, mint a pelyhek, a nagyobbak egyesével, s néha tarka szikra záporrá hullottak szét, s tűzpillangók gyanánt lebegtek le, hogy egyesüljenek földi testvéreikkel, melyeket az égő láb köszöntőképpen küldött eléjük. Tamás, ahogy ott hevert a hamvadó tűz mellett, ölében a mélyen alvó Ádámka fejével, eltűnődött az egyre sűrűbben hulló égi tüzeken. Mik lehetnek ugyan? Tűzrózsák letépett szirmai, amiket játékos angyalkezek szórnak szét a hallgatag égi mezőkön? Addig-addig tűnődött a gyerek, míg utoljára az ő feje is lecsukódott a fűbe. Elaludt, s álmában egyszerre rájött, mik azok a hulló csillagok. Nagy tüzes kardok, amiket az Úristen hatalma bizonyságképpen villogtat a gyarló föld felett. Áj, ha nekem ilyen kardom volna, gondolta magában, de ki szabadítanám ezzel az édesapánkat. S már éppen azon törte az eszét, hol vehetne ő olyan lajtórját, amin fölmehetne az égbe ilyen tüzes kardért, mikor egyszerre csak megrázza a vállát valami nehéz kéz. Hely, szolgám, szolgám, nem félted a fejed, hogy ráesik valami bolond csillag, s kipróbálja, hogy benőtte már a fejed lágya. Hely, hogy ugrott föl Szitári Tamás, s elfelejtett tüzes kardot, hulló csillagot. Pipitér, kedves Pipitér, hogy jöttél vissza, kedves Pipitér, borult a nyakába az öregnek.
2: Mind a vízig szárazon, szolgám, mondta az öreg, s maga is

0: amelyikbe akkor dugták, mikor Hajdárbasától elhozták. Meg se kérdezték tőle, vétkese vagy ártatlan. Úgy lehet, meg is feledkeztek már róla. Sokkal nagyobb dolgon töri most a fejét a fejedelem ő nagysága. Azt szeretnék kitalálni, hogy miért csavarodik a karó körül a passzúj balra, a komló jobbra. Semmivel se törődik azóta, hogy ennek a tudománynak nekiadta magát. Még a kis Mihály herceget is elküldte a háztól, hogy ne lábatlankodjon otthon. Elküldte Kővárra, hogy hadd tanuljon bele a hadi mesterségbe az Ebecki uram keze alatt. Tud is már a kis herceg úgy bánni a puskával, hogy az apja se különben. Mit? Te láttad a herceget, jó Pipitér?
1: De beszéltem is vele.
0: Jaj, Pipitér, de jó volt te neked. Aztán mit üzent legalább a herceg?
1: Nem üzent a semmit, lelkeim, semmit.
0: A két gyerek egy kicsit elszomorodott, de Tamás rögtön felütötte a fejét. Kikacagott ott a nádban.
1: Cseng a füled, szolgám.
0: Jól hallottam én, meg is nézem ki az, ugrott föl Tamás.
1: Majd inkább én, mondta Pipitér.
2: Lehet az is, hogy a kacagó sirály álmodik valami szépet.
0: Azzal az öreg fölkelt, odament a nád szélibe, s beletapsolt egyik tenyerével a másikba. Csörgött, ropogott a nád, s kilépett belőle a két szitári elé, Apafi Mihály herceg. Lett is olyan ölelkezés, hogy még a csillagok is megálltak rá. Ahelyett, hogy elszaladoztak volna, azt nézték, hogy örül egymásnak a három gyerek. Elcsendesedett a csacskanádlevelek zizegése is. Azt hallgatták, hogy hogy került Mihály herceg az Isten szigetére. Egyszerű sora volt annak nagyon. Pipitér meglátta a kis herceget a kővári vár kapujában, s elmesélte neki, hogy milyen nagy urak lettek az ő pajtásai. Azok nem is hercegek, hanem fejedelmek. Az Isten szigete az országuk, ahol nem parancsol se török császár, se német császár. Pedig hadseregük is van nekik, különb, mint a fejedelemnek. A fejedelem csapatai közül egyiknek piros a dolmánya, a másiknak sárga, a harmadiknak zöld. A szitári vitézek mind egyforma gúnyában járnak. Rongyosan. Nos, a Mihály hercegnek egyéb se kellett. Egyszerre azt kérdezte Pipitértől, befogadná-e őt is az Isten szigetére. Pipitér meg erre azt mondta, hogy itt a kezem, csapj belé, hercegem. S a herceg akkorát csapott bele, hogy úgy szólt, mint egy ágyú. S illaberek, nádakerek, úgy elfüstöltünk Kővárról, hogy nyomunk se maradt, nevetett a kis Apafi. Tamás azonban aggódva simogatta a homlokát. Félek, hercegem, baj lesz ebből.
2: Ha baj lesz, Ebecki uramnak lesz baj.
0: Miért nem vigyázott rám jobban?
1: Keresni találnak. Keresni keresik, de találni nem találják, szólt közbe Pipitér. Hol leszünk mi már akkor, mikor a fejedelem megtudja, hogy a herceg úrfi elveszett?
0: Ugyan hol leszünk?
1: Hol ám, fiaim, valahol Törökországban.
0: Mert ezt még nem is tudjátok, hogy én eladtalak benneteket a töröknek a rongyosokkal együtt. Ádámka összeborzongott. A másik két fiú megvárta, mi lesz ebből.
1: Pipitér alig tudott szólni, olyan nagy volt a nevethetnékje.
2: Hát mikor megléptem innen a szigetről, Sárvárnak vettem utamat. Bementem Buzát uramhoz, s azt kérdeztem tőle, venne gombát, mert annak nagyon bőviben vagyunk itt az Isten szigetén.
1: Edd meg magad, vénkoldus, mordult ő kegyelme vissza. Csinálnék én te veled jobb vásárt is.
2: Mi vásárt, vitéz kapitány uram, kérdeztem én.
1: Miféle gyerekek azok, akikkel a minapában itt úszkáltál Sárvár alatt?
0: Kérdi ő.
1: Bíz azok a senki gyerekei, mondom én.
0: Hát azokat add el nekem, vénrontyházi.
1: Óhó, mondom én, hát mit csinálna azokkal, vitéz kapitány uram? Öreg már kegyelmet dajkának.
2: Nem a te eszedhez való az, mondja. Eladnám őket a töröknek.
1: Az nagyon szereti inasnak, apródnak, ételfogónak, kuktának az eféle gyereknépet. Mindnyájan jól járnánk, azt mondja. A gyerekeknek gyöngyéletük lenne, sejemben, bársonyban járnának. Kapni kértük szép summa aranyat, s tied lenne a fele.
2: Itt a kezem nem borjú láb, mondom én erre.
1: De ezt

0: mondja. Tán egy negyedével is beérnéd az aranyaknak. Azt se bánom, mondok. Hát tán 10 arany is elég lenne? Jó nekem az is, mondom én. Mit is csinálnék én az aranyjal itt a bibicek közt? No, akkor elég lesz neked egy ezüst 20-as is. S mindjárt a markomba is nyomta. Elhol el, nézzétek meg, ha nem hiszitek. S azzal megcsillantott a holdfényben egy olyan holmit, ami még sose fordult meg az Isten szigetén. A pénzt. Hát aztán mi lesz most Pipitér? Kérdezték a gyerekek. Megmondom, úrfiak, de lépjenek közelebb. Nagyon csacska jószág ez a nád. Bizony még kilocsogná, ha meghallaná, amit tervelünk. Mit súgtak, búgtak, mit se, mindegy az. Csak hogy a három gyerek tapsolt örömében. Pipitér azonban lecsendesítette őket. Gyerünk aludni, még kunyhatunk vagy 3 órát. Mire a fiastyúk lecsúszik odáig, ahol a máramarosi hegyek ködlenek, akkor nekünk ott fent kell lennünk, ahol a sárvári vár feketélik. Míg Pipitér ágyat vetett a fejedelem fiának a legpuhább muhából, Szitári Tamás fölnézett az égre. Megtalálta már azt a lajtórját, amelyik fölvezet a jó Istenhez.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
2: Múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat ismételtük meg, amelyben Móra Ferenc Arab ember fiai című regényének 11. és 12. fejezetét hallgattuk meg Boromisza Dóra előadásában. A következő percekben a Váci Eszter kvártett zenél.

Az elmúlt percekben a Váci Eszter kvartett dalait hallgattuk. Ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között ébresztő reggel információs magazin műsorunkban Ungvári Szende számít figyelmükre. Friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is várja a korán ébredőket, vagy már éjszakától ébren lévőket. Én pedig munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Milton Berle, amerikai humorista és színésztől választottunk. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Könnyű ébredést és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 1-én szerda reggeli ébresztő műsorban.

0: Műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Palota felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvivő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd eurós forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ortán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ortán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot szártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat egyesre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének, 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 13. részének. 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, őrkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, őrkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Megértették egymást című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
2: Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a Föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a profitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a profétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számukra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hatatosan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá, hogy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kihaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

Megértették egymást. Az olasz heggesztő volt egy németországi autógyárban. Kétségbe volt esve. Elege volt az életből. Éppen most kapta meg a levelet. Otthonról. Az anyjától. Helyesebben a falu jegyzőjétől, mert annak diktálta analfabéta anyja a hírt. A jegyese férjhez ment a múlt héten. Egy világ omlott össze benne, amikor elolvasta a kuszasorokat. A jegyese. Hiszen ő érte jött ebbe a hideg, barátságtalan országba. Neki gyűjtötte a pénzt, minden garast kétszer is a fogához verve, hogy összeházasodhassanak, hogy családot alapíthassanak. Kétségbeesésénél és fájdalmánál csak a magány gyötörte jobban ezekben az elviselhetetlen percekben. Ha legalább egy barátja lenne, vagy egy honfitársa, akinek kijönthetné a szívét. De az egész nagy gyárban nem volt senki, aki nyelvét beszélte volna. Ő meg csak pár szót tudott németül. Minek tovább élni? Minek tovább dolgozni? Elgondolkodott, hogyan is vethetne leghatásosabban véget életének. A legjobb az lenne, ha ez az egész gyár vele együtt repülne a levegőbe. A lehető legrettenetesebb véget szent a magának és a világának. Bosszút állni. Bosszút állni nem csak a jegyesén meg a csábítóján, hanem mindenen, a gyáron és a hegesztő pisztolyain. Egyre sötétebb színekkel festve lelkében a végítélet képét, alig vette észre, hogy léptei a török kollégája irányába vezették. Ő hordta a hegesztőknek a gázpalackokat, ezért palackosnak hívták egymás között. Ott gubbasztott egy padon, szájából cigaretta csüngött. Amikor a másik közeledett, elővette a cigarettás dobozt, egy szálat kirázott belőle, és az olasz felé nyújtotta. Egy cigaretta? Már semmi értelme. Gondolta magában az olasz, és tovább lépni készült, amikor a török elkapta a karját. Hagyj! Üvöltötte rá dühének minden keserűségét. És tudd meg, végzek magammal, meg mindennel. Ezzel az egész mindenséggel, gyárral és hegesztőpisztolyokkal, még a palackjaiddal is. Ezzel mindenkinek csak jót teszek. Nekem is, neked is. A török ebből egy szót sem értett. De megtanulta itt, az idegenben, hogy az emberek arcáról olvasson. Elengedte az olasz karját. De szemének acélos szorításával magánál tartotta a másikat. Az megállt, és kiöntötte szíve minden keservét. Ömlött belőle a szó, a kétségbeesés, a csalódottság. Érteni egy szót sem értett a palackos, de érezte a másikat emésztő fájdalmat. Az olasz ökölbe szorította kezét, mintha agyon akarná ütni a jegyesét és a csábítót. A török is ökölbe szorította kezét, és vicsorgatni kezdte fogait, mert érezte, milyen jót tesz a másiknak, ha segít neki megsemmisíteni a láthatatlan ellenséget. Az olasz most a mellét verve, előre görnyedve, üvöltve panaszolta sorsát. A török, ökleit az ég felé rázva, hallgatta a kollégája érthetetlen szavait. Aztán, mikor úgy érezte, hogy az olasz lelke még fájdalmasan háborog, de nem talál már szavakat a kimondhatatlan,

olaszul és törökül, de mindkettőjük számára tisztán érthetőn. A szavaik a szívükből jöttek. Végül férfias, hátba veregetősen átölelték egymást. A török még kimondta németül a szót, melyet mindketten ismertek. Szerelem. És kezével hatalmasat legyintett a szürkületbe. Szerelem, mondta ki olaszosan a másik, és hegyeset köpött a gyárudvar olajos aszfaltjára, és ez meghozta a megváltást. Szótlanul ballagtak a sarki vendéglőbe, hogy áldomást igyanak barátságukra. Mi történt? Tulajdonképpen semmi. Csak egy ember életben maradt, egy gyár nem robbant fel, ketten megértették egymást.

0: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 6. részének 2. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértették egymást című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. Milton Berle, amerikai humorista és színész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután, ahogy megszokhatták, Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír. Ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. A pontos idő 6:30, rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiunk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Palota felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek.

Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási, beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szava Anitával.

Július 1-jét írunk, ez az év 182. szökőévben, 183. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 183 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 1-jéhez.

1847-ben ezen a napon kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első postabélyegét. 1862. július 1-én megnyitotta kapuit az oroszországi állami könyvtár. 1904-ben ezen a napon megkezdődtek a harmadik nyári olimpiai játékok St. Louisban. 1990-ben ezen a napon az NDK és az NSK vám és valuta unióra lép. 1991. július 1-én ténylegesen is megszűnik a Varsói szerződés. 1997. július 1-én Hongkongot visszakapja Kína. 2005. július 1-én Románia monetáris reformot hajtott végre, megváltoztatva a korábbi lei értékét. Ezután 10 000 régi lei egy új lejt ér. Az új pénz 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lejes bankjegyekből és 1, 5, 10, 50-ban is érmékből áll. A 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a kijevi olimpiai stadionban 2012. július 1-én játszotta a címvédő Spanyolország és Olaszország. A mérkőzést Spanyolország nyerte 4-0-ra, története során harmadszor lett Európa-bajnok. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 1-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a naphíres szülöttei. 1336. július 1-én látta meg a napvilágot Fülöp Orleán első hercege, 6. Fülöp francia királyfia. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német matematikus filozófus. 1740. július 1-én született Szigeti Gyula István református lelkész, az Erdély Református Egyházkerület püspöke 1737-től haláláig egyházi író. 1804-ben ezen a napon született Amandine Aurore Lucille Dupin, Baron Dudvan, írójál nevén George Sand, francia írónő novellista. Férfi nevet és férfi ruhát viselt, előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Legismertebb regénye a Consuelo. 1818. július 1-én látta meg a napvilágot Semmelweis Ignác, magyar orvos. 1842. július 1-én született Batthyány Ilona grófnő. 1870. július 1-én látta meg a napvilágot György Lajos, P. József, erdélyi magyar ferences szerzetes, egyháztörténész. Munkája a ferencrendiek élete és működése Erdélyben, művelődés történeti szempontból forrásértékű. 1872-ben ezen a napon született Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője. 1884. július 1-én született Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert magyar szobrászművész. Ő alkotta a Gellért-hegyi szabadságszobrot. 1901. július 1-én született Ignotus Pál, magyar író. 1918. július 1-én látta meg a napvilágot Viski Ferenc, erdélyi magyar református lelkipásztor, teológiai és evangéliumi író. 1958. májusában letartóztatták, és 22 évre ítélték, Nagyváradon és Szamosújváron raboskodott. 1964-ben az általános kegyelmi rendelet alapján szabadult. 1934. július 1-én született Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. 1942. július 1-én született Kovácsné József Magda, magyar nyelvész, újságíró, szerkesztő. A Dolgozó Nő és utódlapja, Családi Tükör szerkesztője. 1961. július 1-én született Diana Velszi hercegné. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

1736. július 1-én hunyt el harmadik Ahmed, az Oszmán Birodalom 24. szultánja. 1757. július 1-én halt meg Szenicei Bárány György evangélikus lelkész. 1860-ban ezen a napon hunyt el Charles Goodyear, a vulkanizált gumifál találója. 1896. július 1-én halt meg Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, a Tamás bátya kunyhója szerzője. 1974-ben ezen a napon távozott az élők sorából Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentina és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összefort második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. Ő alapította a róla elnevezett mozgalmat, az úgynevezett peronizmust. 1976. július 1-én halt meg Nagy Ferenc természettudományi szakíró. 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcell Lajos, vagy nemzetközileg ismert formában Marcell Brauer, világhírű magyar építész, formatervező, a Bauhaus mestere. 1983. július 1-én hunyt el Molnár István, olimpiai bajnok vízilabdázó. 2001. július 1-én távozott az élők sorából Panek Zoltán, erdélyi magyar prózaíró, költő. 2004. július 1-én hunyt el Marlon Brando, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század egyik legnagyobb hatású filmszínésze. Legismertebb szerepe a Keresztapa című filmben Don Vito Corleone alakítása volt. Olyan híres filmekben vállalt még főszerepet, mint A vágy villamosa, A rakparton vagy Az utolsó tangó Párizsban. 2014. július 1-én halt meg Csizmadia László magyar színész, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási fordulójuk július 1-éhez kötődik.

Semmelweis Ignác születésére emlékezve, ezen a napon tartják a Semmelweis napot Magyarországon, a Magyar Egészségügy napját, az egészségügyi dolgozók napját. Szintén ma van Magyarországon a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja. Burundiban a függetlenség napja, Kanadában Kanada napja, Ruandában a függetlenség napja, Kínában a kommunista párt megalakulása, Gánában pedig a köztársaság napja július 1-e. Kalendáriumunkat hallották.

0: Július elsőjai kalendáriumunkat lapoztuk fel Szabó Anita szerkesztésében. A következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek egy adag elkészítéséhez. 100 g vaj, 4 kereszt fokhagyma, 100 g krémsajt, 1 evőkanál tejföl, 1 teáskanál mustár, só, bors, 1 csomag leveles tészta, 300 g-os kiszerelés, 100 g reszelt trapista sajt, 80 g reszelt cheddar sajt, 1 csokor friss petrezselyen felaprítva és 1 darab tojás.

Lássuk, hogyan kell elkészíteni. A vajat megolvasztjuk, a harmadát elkeverjük az úzott fokhagymával, majd leszűrve félretesszük. A maradék kétharmadhoz hozzákeverjük a krémsajtot, a tejfölt és a mustárt. Sózzuk, borsozzuk, és egy krémes, kenhető masszát kapunk. A leveles tésztát kiterítjük, és egyenletesen rákenjük a fokhagymás krémet. Rászórjuk a reszelt trapistát és cheddart, majd megszórjuk az apróra vágott petezselyemmel. Szorosan feltekerjük, mint egy beiglit, majd 2-3 cm-es csigákra vágjuk. Sütőpapíros tepsibe ragjuk, kicsit lelapítjuk őket, majd lekenjük a felvert tojással. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Amikor a csigákat kivesszük a sütőből, még forrón átkenjük a félretett fokhagymás vajjal, hogy szaftosak és illatosak legyenek.

Lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek a fokhagymás sajtos csiga elkészítéséhez egy adaghoz. 100 g vaj, 4 gerez fokhagyma, 100 g krémsajt, 1 evőkanál tejföl, 1 teáskanál mustár, só, bors, 1 csomag leveles tészta, 120 g reszelt trapista sajt, 80 g reszelt cheddar sajt, 1 csokor friss petrezselyen felaprítva, és 1 darab tojás.

Hogyha napközben ezt szeretnék elkészíteni, vagyis a fokhagymás sajtos csiga receptjét, akkor a pontos receptet megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük.
3: Július 1-én Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája a Hannah, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése ihletet, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos királyi cím, a társfejedelem címe Kündű Kende. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. Az előd magyar eredetű név kutatások szerint az első szónok a dékicsinyítő képzős származéka, e szó jelentése első, előllevő, illetve első rész, kezdet. Jelentése lehet elsőszülött, ős. Az olivér latin eredetű név jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű, jelentése tündér, manó, sereg. Köszöntünk tehát július 1-én minden Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Névnaposainkat köszöntöttük fel Katona Kláritól a Darabokra törted a szíved című dalával. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Szerdai Ébresztő információs magazin műsorunkban július 1-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio weboldalunkon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Paluta felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvivő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd eurós forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon. Tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. részének 5. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora. Békesség. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma. Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából Megértették egymást című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
10: Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a profitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a prófétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számukra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kihaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

Megértették egymást. Az olasz heggesztő volt egy németországi autógyárban. Kétségbe volt esve. Elege volt az életből. Éppen most kapta meg a levelet. Otthonról. Az anyjától. Helyesebben a falu jegyzőjétől, mert annak diktálta analfabéta anyja a hírt. A jegyese férjhez ment a múlt héten. Egy világ omlott össze benne, amikor elolvasta a kuszasorokat. A jegyese. Hiszen ő érte jött ebbe a hideg, barátságtalan országba. Neki gyűjtötte a pénzt, minden garast kétszer is a fogához verve, hogy összeházasodhassanak, hogy családot alapíthassanak. Kétségbeesésénél és fájdalmánál csak a magány gyötörte jobban ezekben az elviselhetetlen percekben. Ha legalább egy barátja lenne, vagy egy honfitársa, akinek kijönthetné a szívét. De az egész nagy gyárban nem volt senki, aki nyelvét beszélte volna. Ő meg csak pár szót tudott németül. Minek tovább élni? Minek tovább dolgozni? Elgondolkodott, hogyan is vethetne leghatásosabban véget életének. A legjobb az lenne, ha ez az egész gyár vele együtt repülne a levegőbe. A lehető legrettenetesebb véget szánt a magának és a világának. Bosszút állni. Bosszút állni nem csak a jegyesén meg a csábítóján, hanem mindenen, a gyáron és a hegesztő pisztolyain. Egyre sötétebb színekkel festve lelkében a végítélet képét, alig vette észre, hogy léptei a török kollégája irányába vezették. Ő hordta a heggesztőknek a gázpalackokat, ezért palackosnak hívták egymás között. Ott gubbasztott egy padon, szájából cigaretta csüngött. Amikor a másik közeledett, elővette a cigarettás dobozt, egy szálat kirázott belőle, és az olasz felé nyújtotta. Egy cigaretta? Más semmi értelme. Gondolta magában az olasz, és tovább lépni készült, amikor a török elkapta a karját. Hagyj! Üvöltötte rá dühének minden keserűségét. És tudd meg, végzek magammal, meg mindennel. Ezzel az egész mindenséggel, gyárral és hegesztőpisztolyokkal, még a palackjaiddal is. Ezzel mindenkinek csak jót teszek. Nekem is, neked is. A török ebből egy szót sem értett. De megtanulta itt, az idegenben, hogy az emberek arcáról olvasson. Elengedte az olasz karját. De szemének acélos szorításával magánál tartotta a másikat. Az megállt, és kiöntötte szíve minden keservét. Ömlött belőle a szó, a kétségbeesés, a csalódottság. Érteni egy szót sem értett a palackos, de érezte a másikat emésztő fájdalmat. Az olasz ökölbe szorította kezét, mintha agyon akarná ütni a jegyesét és a csábítót. A török is ökölbe szorította kezét, és vicsorgatni kezdte fogait, mert érezte, milyen jót tesz a másiknak, ha segít neki megsemmisíteni a láthatatlan ellenséget. Az olasz most a mellét verve, előre görnyedve, üvöltve panaszolt.

törökül. Először dermedten merett rá az olasz, majd vigasztalni kezdte. Mert semmi sem segít jobban a szenvedőnek, mintha másokat vigasztalhat. A vigaszt nyelvét kezdték beszélni, olaszul és törökül, de mindkettőjük számára tisztán érthetőn. A szavaik a szívükből jöttek. Végül férfias, hátba veregetősen átölelték egymást. A török még kimondta németül a szót, melyet mindketten ismertek. Szerelem. És kezével hatalmasat legyintett a szürkületbe. Szerelem, mondta ki olaszosan a másik, és hegyeset köpött a gyárudvar olajos aszfaltjára, és ez meghozta a megváltást. Szótlanul ballagtak a sarki vendéglőbe, hogy áldomást igyanak barátságukra. Mi történt? Tulajdonképpen semmi. Csak egy ember életben maradt, egy gyár nem robbant fel, ketten megértették egymást.

0: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 6. részének 2. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértették egymást című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban, július 1-én. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. A következő egy órában, fél órában hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a napáhítatát. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Paluta felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építő

0: ipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvívő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási, beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agypress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Múlt héten zajlott a Kézdiorbai Egyházmegyében a 16. Kálvin hét gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, illetve szervezéséről. Riporter Pél Bát Kincső.
1: Múlt héten zajlott a Kézdiorbai Református Egyházmegyében a hagyományos Kálvin hét idén 16. alkalommal, amely a gyermekek éve jegyében telt. A tematikus napok programjai is e fontos üzenet köré épültek. A programról, a szervezésről Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel beszélgettünk. A Kézdiorbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Kálvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az Egyházmegyében a férjem a lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal kezdjük, vette kezdetét, tehát június 21-én a délután a házaspárok napjával kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai Telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, a vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel a Magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ira alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszfaluban volt szervezve, ez kedden délután lett az idén, eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt az ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt a megszokottattól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Alsó Csernátonban volt, körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Létszfalva adott otthont a presbiteri napnak. Ezen körülbelül 140 résztvevő volt. Ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt, körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakács művészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
1: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
2: Közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottoja, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
1: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
2: Az egyház megyében minden a ifinek külön vezetősége van, illetve a presbiteri szövetségnek, a nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül. Van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyházkerületben irigyésre méltó lelkés csapat ebben az egyházmegyében, akik tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 nap keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet tudjuk, hogy van bármilyen rendezvény, ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, amikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvénysorozatot. Minden gyülekezetnek, hogy melyikben lesz a következő helyszín, egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napon megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy esetleg 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántót nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
1: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
2: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban áthozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Kávé hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a presbiter és a nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokkal magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.

Mai áhítatunknak címe: teljes odaszánással. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Máté evangéliumának 16. fejezetének 25. verse. A következő percekben Julie Seip, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

2022-ben a napi csendességben igyekeztem felfedezni azokat a bibliai szakaszokat, amelyeket korábban még nem tanulmányoztam. A legtöbb reggelt az Ószövetséggel töltöttem, és új megközelítést kaptam az ott található történetekről és emberekről, ideértve Elizeus elhívását a mai szentírási olvasmányban. Amikor Illés magához hívta, Elizeus levágta az ökreit, ami egyfajta búcsú ünnepet jelentett Elizeus számára, és bizonyította elkötelezettségét. Az étel elkészítéséhez elégette a szántáshoz használt munkaeszközeit. Itt semmi esélye sem maradt, hogy visszatérjen korábbi foglalkozásához. Elizeus teljes mértékben elkötelezte magát, hogy követője és segítőtársa legyen Illésnek. Istenhez való hűségünk jeléül meg kell tagadnunk önmagunkat, és Elizeusban ennek gyönyörű példáját látjuk. A régi szokások feladása, vagy az ártalmas útjainkról való elfordulás nem egyszerű. Lehet, hogy segítséget kell igénybe vennünk függőségünk esetén, vagy meg kell szakítanunk a kapcsolatot emberekkel, akik akadályozzák Istennel való járásunkat. Bár fájdalmas vagy kényelmetlen feladni életünk bizonyos vonatkozásait, az Istennel való szorosabb kapcsolat, amelyet ennek eredményeként nyerünk, felbecsülhetetlen és összehasonlíthatatlan.

Miről kell lemondanom Isten melletti teljes elkötelezettségemért? Kérdi ezt Julie Sipe, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hűségesen kövessük Isten hívását.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez ér. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Palkó Hanna kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Milton Berle, amerikai humorista és színész gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ordán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Paluta felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvivő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd eurós forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti Teleki palota felújítási, beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. részének 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület.
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
0: Megújult a Jókai aluljáró.
2: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni.
0: Pulzus nyári tábor.
3: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják.
4: Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott.

0: hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor. Az MCC nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak, de te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
0: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban, azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
0: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, igen. Tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
0: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban összetudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez. Teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
2: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
2: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok 2-szer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
2: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
2: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott van vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
0: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
2: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra. Ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt. Ő vezette az utamat végig.
0: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett? Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
2: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
0: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
2: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában, ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, és mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
0: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
2: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség, hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
0: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
2: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9. kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
3: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az anyaország. Közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően megújult a miskolci Jókai utcai aluljáró falfestménye, amely a belváros egyik forgalmas gyalogos útvonalát teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pellé.
1: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
2: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen

0: mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
1: És ti a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
2: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki, de úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó, persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
1: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
2: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. A múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is, így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne, ugye az ötletek születek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
1: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
0: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokában jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
1: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket. Mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
3: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
1: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részletét, te mit festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy ezért is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
3: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
1: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
3: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokott, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
1: A alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatok?
3: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
1: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
4: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologban részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
1: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
4: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
1: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
4: Az eredeti alkotás, ami már évek előtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal. Szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogy ha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen. De igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
1: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
4: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat, egy utat mutat végül is.
1: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
4: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
4: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
3: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide, te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
5: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
5: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
5: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt. Viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
5: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
2: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még neki ült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, de hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, de azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
0: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
0: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járókelők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
6: Megújult a Jókai aluljáró, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.
2: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
3: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
4: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
3: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
4: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkban egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
3: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
4: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadály annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
3: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép hely.
4: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
3: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
4: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
3: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
3: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
4: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
2: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Paluta felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvivő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd euró

0: forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvívő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási, beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó részt a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. részének 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: A megtartó hit műsora.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Krédó című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédónkban Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk negyedik részének második felével jelentkezünk. Mindezt Fásmit Mária tolmácsolásában hallhatják.
2: Fiam, ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek második részének első 5 verse. A lelkészi munka mellett, mint magántanár, már tanítottam a teológián, amikor édesapámat, mivel kormányfőtanácsos volt, édesanyámmal együtt kitelepítették. Ezzel én is osztályidegen lettem, és már nem voltam szalonképes politikailag. Éppen úgy állt már a dolog, hogy a magántanárságból rendes tanárság lesz. Erre az akkori fő békepüspökünk behivatott, és azt mondta: szüleidet kitelepítették, ezzel te osztályidegen lettél. Nem bízható rád az ifjúság. Ha akkor széttárja a kezét és rám kacsint, megértem, hogy ő ezt kénytelen mondani, mert nagy hatalom volt az egyházügyi hivatal. Vagy ha hozzáteszi, hogy nézd, Bandi, azt kell, hogy mondjam neked. De ő azt úgy mondta, mintha az ő intenciója lett volna. Kitessékelt a teológiáról, ami nagyon fájt. És akkor ért életem egyik legnagyobb megtapasztalása. Akik Istent szeretik, minden javukra szolgál, mondja az Isten ígéje. Igenis, javamra szolgált, hogy kitettek a teológiáról. Mert péntek esténként elkezdtem tanítani. Ha nem taníthattam a teológián, tanítottam Újpesten, a Mellós városban. Mit mondjak, hogy is kezdődött? Hát csak úgy magától. Reményik Sándor verse írja, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Csak elkezdtem 5-6 embernek mondani az ígét. Végül már 2-300-an voltak. Végül is kiderült, hogy az a 8-10 hallgató, akiket a teológián kellett volna tanítanom, szintén kijártak ezekre a péntek estékre. Nagyon aktív társaság volt. Elég sok neheztelést kaptam lelkésztársaimtól, mert Budapest különböző gyülekezeteiből sokan jártak hozzám. Pedig nem volt semmi különös. Igazából teológiai főiskolai fokon tanítottam a közösségemet. Nagyon kemény, nagyon nehéz dolgukat mondtam, de lelkesen tanulták. Arra figyeltem, hogy az egyszerű ember is megértse. Én is itt születtem, ismertem az észjárásukat. Hát úgy fogalmaztam, hogy értsenek mindent. Nem akárkitől, Jézustól tanultam ezt. Ha ő valamit meg akart magyarázni, mondott 2-3 példát. Például, ha megbocsátásról valaki elmélkedik, elfelejtik. Vagy ha az irgalomról kegyeskedik, elfelejtik. De a tékozló fiú történetét, az irgalmas samaritánus példázatát soha nem lehet elfelejteni. Rengeteg példát mondtam az életből. Amikor már mindenki figyelt, mert érdekesnek tartotta az esetet, akkor vetettem fel a kérdést: na most ehhez mit szól Jézus? És ekkor a végén vontam le az igei konzekvenciát. Sok fiatal járt ezekre a hitórákra, akik teológusokká lettek, később lelkészekké. Ők tulajdonképpen nem csak tanulgatták, hanem átvették ezt a módszert. Valójában, mondhatom így nyeglén, Mutyiban professzorkodtam egy külvárosi templomocskában. Nagyon szívesen gondolok vissza ezekre a péntek estékre. Mesélték, olyan sokan és olyan rendszeresen jártak Budapestről is, hogy a végén valamelyik református buszvezető vagy kalauz elkiáltotta magát. Gyökösi busz, beszállni, bibliaóra kezdődik. Attól kezdve nevezték ezt a délutáni buszt Gyökösi busznak, ami 6 órára ide ért. Örömmel és hálaadással mondhatom, hogy volt ilyen virágzó korszakom is. Igazából valahogy így kezdtem írni is. Az első komolyabb könyvem a Magunkról magunknak című volt. Teológiai előadásaimat írtam át könyvé. Mert más dolog az, amit a fülnek szán az ember, és más dolog, amit a szemnek. Ezt sokan nem tudják, és elmondott beszédeket nyomtatnak ki, aztán csodálkoznak, hogy nem hat. Ha igét hirdetek, akkor a fül számára készülök. Ha ugyanezt az ige hirdetést egy előadáson kell elmondanom, átírom az agy számára. És ha ugyanebből könyvet írok, a szem számára szerkeztem át. Tulajdonképpen bármilyen nagyképűen is hangzik, de soha nem tudtam unatkozni. Mindig volt, mint gondolkoznom. Elkezdtem néha reggel spekulálni, aztán csak hallom, hogy a feleségem hív ebédelni. Ilyenkor rendszerint ciklet belőle, vagy tanulmány, vagy könyv. Egy kicsit grafomán ember vagyok, mindig szerettem írni, és mindent kézzel írtam. A géppel nem tudtam olyan jól bánni. Ott nem lehet úgy kihúzni, behúzni, áthúzni, belerakni, kitörölni. Inkább később legépeltem az egészet. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 126. Zsoltár, 2. és 3. verse. A pszichológia felé lelkészi hivatásom terelt. Híveim közül egyre többen kerestek fel lelki bajaikkal, és én megriadtam. Ismertem Ábrahám, József, Jakab, meg a többi család fáját, történetét, de a híveimét nem. Az Ó és Új testamentumi embert ismertem, de az újpesti srácokat, melósokat nem. Nem ismertem gondolataikat, észjárásukat, sorsukat. Meg kellett hát tanulnom. Akit csak tudtam, egyenként meghívtam beszélgetni egy tejára, egy kis kerti üldögélésre. Így aztán minden templomba járó atyám fiával szoros emberi kapcsolatba kerültem. Azért végeztem el a pszichológiát, hogy ne csak ige ismerő, hanem emberismerő lelkész lehessek. A lelkek igazi gondozója. Nem azért lettem pszichológus, hogy pszichológus legyek, hanem azért, hogy pásztor, vagy legalább bojtár lehessek. A lelki gondozás az egy sajátos karizma, nem mindenkinek adatik meg. Nagyon szeretem az embert, aki bejön hozzám. Egyszerűen oldhatatlan a kíváncsiság bennem. Ki ő, mi van a lelkében, honnan jön, hová megy, mit adhatok neki, és mit kaphatok tőle? Mert ahogy az életeket hallgatom, abból én mindig nagyon sokat kapok. Itt természetesen nem holmi ajándékokra, pénzre gondolok. Betartottam a jézusi felszólítást. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Sohasem fogadtam el semmit ezért a munkámért. Ezért kaptam is eféle telefonhívást. Maga az a Gyökösi, aki nem kér pénzt a lelki gondozói beszélgetésért? Azt hiszem, én vagyok az. Akkor kimehetek magához? Igen. És tényleg ingyen csinálja? Ingyen. Azzal lesz

első levelének 4. részéből, a 17. és 18. vers. Az ember kíváncsiság, a szeretet a rugója a munkámnak, és még valami. Én rengeteg szeretetet kaptam a szüleimtől, a feleségemtől, a gyermekeimtől, a gyülekezetemtől. Illik tovább adni. Nem csak a pénzből, a szeretetből is lehet tízedet adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok, nekem azt tovább kell adnom. A módszerem az, hogy agyba főbe szeretgetem azt, aki engem fölkeres. Az is nagyon lényeges, hogy a rám szoruló ne egy szakember szakbeszédével találkozzék. Nálam ez sosincs. Megkérdezem, hol szorít a cipő, és azt beszéljük meg. Tulajdonképpen tanácsot sem adok. Megkérdezik sokan. Most mondja meg, Bandi bácsi, mit tegyek? Felelem. Á, azt én nem mondom meg. És tényleg nem mondom meg. De segítek a lehetőségek betájolásánál. Ha ezt teszi, mi lesz? Ha azt teszi, mi várható? Ha amazt, mi alakulhat ki? Ezeket vele együtt végig gondolom, és akkor mondom. Na most döntse el, hogy merre lép. Maga lép, és maga a felelős érte. Én csak segítek ebben azzal, hogy vállalom az ad latus kísérő szerepét. Tehát kísérője, lelki kísérője vagyok valakinek, de helyette nem döntök. Legtöbb ember nem is tanácsért jön, bár azt mondja. De a döcögő első két mondat után már csak beszél. Mindig mondom, hogy a lelki gondozónak füle legyen és ne szája. Legyen 6 füle és fél szája, mert neki odafigyelni kell, de azt nagyon. Nem jó a kioktató, betanító, lerohanó lelki gondozás. Annak nem vagyok híve. Sajnos a lelki gondozó, de akár a gyóntató is sokszor egyszerűen csak kijelenti, hogy mit kell cselekedni, és kész. Ez a legolcsóbb megoldás. Jó hamar le lehet rázni valakit, de nem gyógyító semmiképpen. A lelki apuka szerepét kell vállaljam, megmondva a lelki kisfiamnak, hogy a döntést helyette nem vállalom. Ha erősködik, de Bandi bácsi mégis mit tenne a helyemben? Azt felelem. Én vagyok. Lehet, hogy neked nem ugyanazt kell tenned, amit én látok. Döntsd el, hogy mit teszel te, és tisztelj meg azzal, hogy majd megírod, hogyan sikerült. És bizony kaptam is a leveleket. Egy darabig gyűjtögettem őket, aztán olyan sok lett, hogy már nem is gyűjtöttem. Csak egy-két általánosabb problémáról hadd szóljak. Sokan félnek, és még az a könnyebb, ha meg tudják nevezni, hogy mitől. De amikor valaki csak szorong, amikor nem tudja megmondani miért, mitől, mióta szorong, az nagyon nehéz. És egyre több ilyen van. Gyakran, furcsa módon, ezek mögött vagy a halálfélelmet, vagy az életfélelmet fedezem föl. A halálfélelem az, amikor valaki 21-néhány éves, és már előre fél a haláltól. Jaj, Istenem, egyfolytában a haláltól fél. Hosszú beszélgetés sorozatok nem is mindig sikeresek. Ez a krónikus halálfélelem megmaradhat. Mostanában pedig még tán ennél is gyakrabban tör elő az életfélelem. A jaj, mi lesz? Jaj, hogyan lesz? Jaj, fölveszik-e a gyermekemet az iskolába, a gimnáziumba, az egyetemre? Jaj, a férjemnek nincs állása, jaj, a feleségemnek nincs kenyere. Mélységekig hatoló, egzisztenciális félelemben él a népünk. Ez pedig a depresszió alapja. Amikor magamon érzem, hogy csúszom e felé, munkaterápiára fogom magam, és másnak is ezt ajánlom. Volt egyszer egy betegem a Károlyi kórházban, akinek megígértem, hogy viszek egy bibliát.

0: Ját. Éppen aznap jött beszélgetésre valaki, akinek egyszerűen a kezébe nyomtam a Bibliát, és megadtam a betegem címét. Nagyon meghökkent. Nem az úttól, hogy most egy kórházba kell mennie, hanem a szokatlan terápiától. Én azért jöttem magához, mert fenyeget a depresszió, zúgolódott óvatosan. Bátorítottam hát. Mire megjön a kórházból, hogy megvigasztalta azt az embert, netán fel is olvasott neki a Bibliából, nem lesz depressziós. Fontos, hogy az ilyen állapotba került ember ne önmagával foglalkozzék, hanem valami lényegessel. Van egy szellemi mozgalmam, a H betűs mozgalom. Hit, hűség, humor, hallgatás. Hit az Istenben, a jóságában. Hűség Istenhez, önmagamhoz, a társamhoz. Humor rengeteg humor, hogy elviselni tudjam, amit kell. Hallgatás ahhoz, hogy hordozzuk egymást. Nem hiszi senki, hogy a humor milyen fontos biztonsági szelep. Mindennél jobb és hasznosabb, ha az ember ki tudja nevetni magát. Ez két irányú persze, kinevetem önmagamat, mert megértem, hogy bizony eléggé nevetséges vagyok. És kinevetem magamból a kudarcot, a megoldhatatlannak tűnő dolgokat, mert megértem, hogy Istenhez képest azok eléggé nevetségesek. Egyszer, amikor borotválkoztam, belenevettem a tükörbe. Még a nyelvem is kinyújtottam. Nem baj, ha az ember mer bohóckodni. Apám jó humorú ember volt. Kell a humor, mert az természetes gyógyszere a léleknek. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 16. Zsoltár 5-8-ig terjedő versei. Sok olyan probléma van, amely nagyon nehéz. Ilyen az, amikor szülőt kell temetnünk. A szülő és gyermek közt van egy szellemi-lelki köldökzsinór. Van, akinek ez az apja, anyja sírjába is belelóg, mert nem tud leszakadni róla. Amíg nem tudja ezt elvágni, addig nem érhet önálló személyiséggé. Ezért van annyi infantilis, depresszióra hajló ember. Mindig függvénye valamiképpen a szüleinek. Ilyenkor azon vagyok, hogy valahogyan elnyiszáljuk azt a köldökzsinort. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. A sebész is megműt valakit, de attól az még meghalhat. Így a lelki orvosnak is vannak kudarc élményei, amikor nem sikerül a beszélgetés. Bizony, van ilyen, főleg akkor, amikor valakinek csak szája van, hogy beszéljen, de füle nincs, hogy halljon. Próbálom nyitogatni a fülét, a lelki ujjaim is bedugom, hogy megnyíljon végre, hogy hallja már meg, mit szeretnék mondani, és hallja meg az Istent. De aki siketül született, az siket. Az önmegvalósításon múlik minden. Mert Istennek mindenkiről van egy terve, ennek megvalósításához meg is ad mindent. De kifaragni mindenkinek magának kell. Önmagából, önmaga által. Ez az önmegvalósítás nem az, ahogy ma sokan értelmezik, hogy az történjen velem és körülöttem, amit én akarok. Ez nem önmegvalósítás, hanem diktatúra. Szeretnénk a világ és a másik ember másságát eltüntetni, jaj, de nagyon. Talán ezért volt ennyi háború ezen a véres földön, mert a másik másságát nem tudjuk elfogadni. és ezért volt ennyi diktátor, aki csak egyetlen igazságot ismert, az önmagáét, és azt ráerőszakolta a népekre. Diktátum alatt pedig nem lehet sokáig élni. Se a házasságban, se a családban, se a nemzetben, se a világban. Mert az élethez szabadság kell. Nem szabadosság, erre vigyázzunk, szabadság. Tehát a valódi önmegvalósítás nem az, hogy az legyen, amit én akarok, hanem hogy azzá legyek, akivé Isten akarja, hogy legyek. Egy hegedűből is ki kell hozni mindazt, ami benne van. A Stradivári hegedűből se tudja előcsalogatni a legszebb hangokat az, aki nem tud hegedülni. De milyen csodálatos az, ha valaki önmagából vagy a másik emberből ki tudja hozni a legszebbet, a legjobbat. Ez tulajdonképpen a jó házasság alapja is. Házassági lelki gondozásra specializáltam magam, mivel Magyarországon annyi az elrontott házasság. Nem mondhatom, hogy a rossz házasság sok, hiszen a házasság olyan, amilyenné tesszük. A házasság fő problémája, hogy az egyik csak néz a másikra, de nem látja meg. Nem látja meg, hogy a szomorú, fáradt, túlterhelt, vagy éppen unatkozik. Nem kérdezi meg soha, mi a baja. De sokszor panaszolták már nekem. Bandi bácsi, sohasem kérdezi meg tőlem a házastársam, hogy vagy, van valami problémád? Nem a szex a probléma, hanem a szeretet. A szavakban megformálódott szeretet. A lelki gondozói szobámban velem szemben két szék áll, mert a család a komplex, egész. Ha eljött hozzám, mondjuk a feleség, meghallgattam. Aztán várta a tanácsomat. Azt kértem. Tudja mit? Mielőtt bármit is mondanék, küldje el a férjét. Sokan felkapták a fejüket. Miért? Mert szeretném a másik szemet is megnézni. Maga milyen szemorvosnak tartaná azt, aki csak az egyik szemét vizsgálná? Ilyenkor derül ki, hogy kell még a kamasz gyermekükkel is beszélnem, meg még a nagymamával is, mert legtöbbet a nagymamák tudnak. Sokszor egy áldott, drága kis nagymama viseli az egész család terhét, hiszen a házas felek alig vannak együtt. Pénzt kell keresni. A gyereket átpasszolják az iskolának, azért van a tanár, hogy nevelje őket. A tanár meg azt mondja, nem az én dolgom. Tanítok, de nem nevelek. Végül is marad a nagymama és nagypapa, akik még valamennyire nevelnek. 60, 70, 80 körül járva bizony fáradtak már, nem elég rugalmasak. A fiataloknak meg talán nem is arra a tanácsra van szükségük, amit az öregektől kaphatnak. Ezért is olyan fontos a közösség. Ahol van öreg is, fiatal is, egymásnak adhatnak tanácsot, és segítenek is a rászorulón. A gyülekezeti közösség mindig Krisztust mutatja a hívőknek. Ahol ilyen krisztusi közösség nincs, ott alakítanak hasonlót valamilyen elvek alapján, és így születnek a szekták. A nem Krisztust, hanem egy-egy elvet megélők közösségei ezek. Néha azon gondolkodom, hogy ezek az egyház elhalásához vezetnek, de tudom, hogy nem kell annyira féltenem az egyházat. Kibírt 2000 esztendőt. Voltak mélypontjai, voltak csúcspontjai. De a legfontosabb az, hogy a léte Istentől van. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak ígájával. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó, hit. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelének 5. részéből az 1., valamint a 4., 5. és 6. versét olvastam.
1: Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk újabb részével jövő héten szerdán a Keresztény Életben jelentkezünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
2: Krédó. A megtartó hit műsora.

stop.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ordán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Palota felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvivő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd eurós forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon. Tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti Teleki palota felújítási beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó rész a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének, 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 13. részének, 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 119. Zsoltár 1-19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig folytatódik a Hitmorzsák című sorozatunk. Pilbát Kincső beszélgetése Szécsi Mózes vállalkozóval lesz, aki felidézi a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét. Egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakorról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, a szabadulásért? Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt, összefoglalt műlet spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a 116. Zsoltár 1-19-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk Hitmorzsák című sorozatunkat. Következzen Pilbát Kincső beszélgetése Szécsi Mózes vállalkozóval, aki felidézi a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét, egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakorról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon.

0: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
1: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élmény, ami a templomhoz, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a

0: történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át is. És az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény. Ez a tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről így gyerekként, elképzelted-e valahogy?
0: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolodott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi, mindig az Isten kép, mert ugye az erő testesül meg bennem, de nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
1: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
0: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, hogy kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben úgy én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát ő nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt, tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába, és ott ültem. Nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, a Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapám milyen zakó volt, amikor elmentünk. Tehát sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be, és azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
1: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként akár gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált? Ha van ilyen.

0: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk olyan volt, tehát az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallás óra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni, és gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott. Szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel, felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
0: Nehéz kérdés. Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. De nyilván ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút épp készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. És azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.

Hitmorzsák című sorozatunkban az elmúlt percekben Pilvát Kincső beszélgetett Szécsi Mózes vállalkozóval, aki felidézte a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esett arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét, és egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is szó volt, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint gondoskodnak arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat. Nikus Ortán szerint nincs ok pánikra, Románia működik. Közzétették a képességvizsgák eredményeit. Újabb lépést tettek a kolozsvári Teleki Paluta felújítása érdekében. Az előrejelzések szerint délelőtt napos, de délutánra esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán tegnap üdvözölte a Facebook oldalán, hogy a parlament elfogadta az országos helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges fontos törvénycsomagot. Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az elfogadott jogszabályok a kutatási tevékenység digitalizálására és hatékonyabb átételére, a vízgazdálkodási jogszabályok korszerűsítésére,

0: kiegészítésére, az állami mezőgazdasági területek kezelésének javítására és az építőipari beruházások felgyorsítására vonatkoznak. Bolozsán szerint a parlamenti vitára bocsátásuk előtt a kormány egyeztetett a tervezetekről, az Európai Bizottság képviselőivel is, akik megerősítették, hogy előírásaik megfelelnek Románia vállalásainak. Az ügyvívő miniszterelnök közölte azt is, hogy a törvények elfogadásával Románia több mint 2,7 milliárd eurós forrás megvonást kerül el. Gondoskodunk arról, hogy Románia ne veszítsen el fontos európai forrásokat, írta Bolozsán, megköszönve a képviselőknek és szenátoroknak a tervezetek támogatását. Nikus Ordán államfő egy tegnapi sajtóeseményen kijelentette, nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nikus Ordán munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel, és hangsúlyozta, hogy Románia állam, és az intézményei működnek, noha a hivatalban levő ügyvívő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza. Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit, az országos helyreállítási terv, az Európai Biztonsági Akcióterv, a SZÉF program és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Az államfő továbbá elmondta azt is, hogy fennáll az előrehozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert a felmérések szerint nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előrehozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon. Tájékoztatott tegnap az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket 5 órakor tették közzé. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárni a felmérőt. Román nyelv és irodalomból a vizsgázók 81,80%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an érték el a 10-est. Matematikából a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 diákot zártak ki a vizsgákról. Dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé. A Kolozs megyei tanács jóváhagyta a Farkas utca 7-es szám alatti teleki palota felújítási, beruházásának műszaki gazdasági mutatóit. Erről tegnap számolt be közleményben az RMDS Kolozs megyei szervezete, rámutatva, hogy a beruházás teljes becsült értéke 67,5 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat 24,5 millió lejt vállal magára. A fennmaradó részt a többi tulajdonos, azaz Kolozsvár önkormányzata és magánszemélye finanszírozzák. A cél, hogy az épületet újrahasznosítsák és visszaköltöztessék a megyei könyvtár fiókját. A közleményben emlékeztettek rá, hogy a Kolozsvár önkormányzata 2025-ben indította el a közbeszerzési eljárást a tervezési szolgáltatások beszerzésére. A következő szakaszban a műszaki terv és kivitelezési dokumentáció készül el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint délelőtt napos időre számíthatunk, azonban délutánra ne hagyják otthon az esernyőt, hiszen könnyen kialakulhat eső és zivatar. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének, 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 13. részének, 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdán, július 1-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Milton Berle, amerikai humorista és színész tollából származik, és így hangzik. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően zöld percek környezetvédelmi rovatunkat sugározzuk. Egy órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Pumukli meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélőköntös könnyű zenei rovatunk követi majd Nagy Ibolya szerkesztésében. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában, ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az armusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az armus@armusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következőkben a nap áhítatát hallhatják, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunknak címe: teljes odaszánással. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Máté evangéliumának 16. fejezetének 25. verse. A következő percekben Julie Sipe, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

2022-ben a napi csendességben igyekeztem felfedezni azokat a bibliai szakaszokat, amelyeket korábban még nem tanulmányoztam. A legtöbb reggelt az Ószövetséggel töltöttem, és új megközelítést kaptam az ott található történetekről és emberekről, ideértve Elizeus elhívását a mai szentírási olvasmányban. Amikor Illés magához hívta, Elizeus levágta az ökreit, ami egyfajta búcsú ünnepet jelentett Elizeus számára, és bizonyította elkötelezettségét. Az étel elkészítéséhez elégette a szántáshoz használt munkaeszközeit, így semmi esélye sem maradt, hogy visszatérjen korábbi foglalkozásához. Elizeus teljes mértékben elkötelezte magát, hogy követője és segítőtársa legyen Illésnek. Istenhez való hűségünk jeléül meg kell tagadnunk önmagunkat, és Elizeusban ennek gyönyörű példáját látjuk. A régi szokások feladása, vagy az ártalmas útjainkról való elfordulás nem egyszerű. Lehet, hogy segítséget kell igénybe vennünk függőségünk esetén, vagy meg kell szakítanunk a kapcsolatot emberekkel, akik akadályozzák Istennel való járásunkat. Bár fájdalmas vagy kényelmetlen feladni életünk bizonyos vonatkozásait, az Istennel való szorosabb kapcsolat, amelyet ennek eredményeként nyerünk, felbecsülhetetlen és összehasonlíthatatlan.

Miről kell lemondanom Isten melletti teljes elkötelezettségemért? Kérdi ezt Julie Sipe, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hűségesen kövessük Isten hívását.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Lukács Orsolya tolmácsolt. A következőkben kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával.

Július 1-jét írunk, ez az év 182. szökőévben 183. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 183 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 1-jéhez.

1847-ben ezen a napon kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első posta bélyegét. 1862. július 1-én megnyitotta kapuit az oroszországi állami könyvtár. 1904-ben ezen a napon megkezdődtek a harmadik nyári olimpiai játékok St. Louisban. 1990-ben ezen a napon az NDK és az NSK vám és valuta unióra lép. 1991. július 1-én ténylegesen is megszűnik a Varsói szerződés. 1997. július 1-én Hongkongot visszakapja Kína. 2005. július 1-én Románia monetáris reformot hajtott végre, megváltoztatva a korábbi lej értékét. Ezután 10 000 régi lej egy új lejt ér. Az új pénz 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lejes bankjegyekből és 1, 5, 10, 50-ban is érmékből áll. A 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a kijevi olimpiai stadionban 2012. július 1-én játszotta a címvédő Spanyolország és Olaszország. A mérkőzést Spanyolország nyerte 4-0-ra, története során harmadszor lett Európa-bajnok. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 1-jéhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a naphíres szülöttei. 1336. július 1-én látta meg a napvilágot Fülöp Orléán első hercege, 6. Fülöp francia királyfia. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német matematikus filozófus. 1740. július 1-én született Szigeti Gyula István református lelkész, az Erdély Református Egyházkerület püspöke 1737-től haláláig egyházi író. 1804-ben ezen a napon született Amandine Aurore Lucille Dupin, Baron Dudvan, írójál nevén George Sand, francia írónő novellista. Férfi nevet és férfi ruhát viselt, előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Legismertebb regénye a Consuelo. 1818. július 1-én látta meg a napvilágot Semmelweis Ignác, magyar orvos. 1842. július 1-én született Batthyány Ilona grófnő. 1870. július 1-én látta meg a napvilágot György Lajos, P. József, erdélyi magyar ferences szerzetes, egyháztörténész. Munkája a Ferenc rendiek élete és működése Erdélyben. Művelődés történeti szempontból forrásértékű. 1872-ben ezen a napon született Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője. 1884. július 1-én született Kisfaludi Strob Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert magyar szobrászművész. Ő alkotta a Gellért-hegyi szabadságszobrot. 1901. július 1-én született Ignotus Pál, magyar író. 1918. július 1-én látta meg a napvilágot Viski Ferenc, erdélyi magyar református lelkipásztor, teológiai és evangéliumi író. 1958. májusában letartóztatták, és 22 évre ítélték, Nagyváradon és Szamosújváron raboskodott. 1964-ben az általános kegyelmi rendelet alapján szabadult. 1934. július 1-én született Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. 1942. július 1-én született Kovácsni József Magda, magyar nyelvész, újságíró, szerkesztő. A Dolgozó Nő és utódlapja, családi tükör szerkesztője. 1961. július 1-én született Diana Velszi hercegné. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

1736. július 1-én hunyt el harmadik Ahmed, az Oszmán Birodalom 24. szultánja. 1757. július 1-én halt meg Szenicei Bárány György evangélikus lelkész. 1860-ban ezen a napon hunyt el Charles Goodyear, a vulkanizált gumifál találója. 1896. július 1-én halt meg Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, a Tamás bátya kunyhója szerzője. 1974-ben ezen a napon távozott az élők sorából Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentina és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összeforrt második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. Ő alapította a róla elnevezett mozgalmat, az úgynevezett peronizmust. 1976. július 1-én halt meg Nagy Ferenc természettudományi szakíró. 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcell Lajos, vagy nemzetközileg ismert formában Marcell Brauer, világhírű magyar építész, formatervező, a Bauhaus mestere. 1983. július 1-én hunyt el Molnár István, olimpiai bajnok vízilabdázó. 2001. július 1-én távozott az élők sorából Panek Zoltán, erdélyi magyar prózaíró, költő. 2004. július 1-én hunyt el Marlon Brando, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század egyik legnagyobb hatású filmszínésze. Legismertebb szerepe a Keresztapa című filmben Don Vito Corleone alakítása volt. Olyan híres filmekben vállalt még főszerepet, mint A vágy villamosa, A rakparton vagy Az utolsó tangó Párizsban. 2014. július 1-én halt meg Csizmadia László magyar színész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási fordulójuk július 1-éhez kötődik.

Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják a Semmelweis napot Magyarországon, a Magyar Egészségügy napját, az egészségügyi dolgozók napját. Szintén ma van Magyarországon a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja. Burundiban a függetlenség napja, Kanadában Kanada napja, Ruandában a függetlenség napja, Kínában a kommunista párt megalakulása, Gánában pedig a köztársaság napja július 1-e. Kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Szabó Anitával. A következőkben az ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 1-én Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája a Hannah, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése ihletet, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos királyi cím, a társfejedelem címe Kündű Kende. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. Az előd magyar eredetű név kutatások szerint az első szónok a D-kicsinyítő képzős származéka, e szó jelentése első, előllevő, illetve első rész, kezdet. Jelentése lehet elsőszülött, ős. Az Olivér latin eredetű név jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű, jelentése tündér, manó, sereg. Köszöntünk tehát július 1-én minden Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd és Olivér nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Az elmúlt percekben mai ünnepeljeinket köszöntöttük a Random Trip Hajolj közel című dalával. A következőkben a Fike Band énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt. A következőkben zöld percek környezetvédelmi rovatunk következik, amelynek mai témája a szúnyogok.
1: Zöld percek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják.

Mai műsorunkban rövid környezetvédelmi hírek után a vendégem dr. Keresztes Lujza, a BBTE Biológiai és Ökológiai Intézetének docense, biológusa, akivel a szúnyogokról fogunk beszélgetni. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Nézzük először, hogy milyen környezetvédelmi hírek keringenek. 35 tonna kőolaj származék ömlött a Dunába Szerbiában. A román vízügy szerint 35 tonna kőolaj származék ömlött a Dunába egy bolgár zászló alatt közlekedő hajóból a szerbiai Dunacsép közelében 219 kilométerre a román határtól. A súlyos környezetszennyezés június 20-án délután történt, és várhatóan 24-30 óra alatt érte el Romániát a 70-100 kilométeres hosszúságú olajfolt. A szerbiai hatóságok és a szerb hadsereg egy védelmi célú úszógáttal igyekeztek izolálni az olajfoltot, hogy védjék Belgrádot a szennyezéstől. Mivel Románia területén a Duna annyira széles, hogy nem megoldható úszógát kihelyezése, motorcsónakokból készültek környezetbarát olajfelszívó anyagot kiszórni a vízfelületre. A legfrissebb információk szerint, amelyeket Románia a szerb féltől kapott, nem áll fenn a Duna szennyezésének veszélye az országba való beömlésnél, egészítette ki a közleményét a román vízügyi hatóság.

Sürgősen meg kell oldani a napelemek újrahasznosítását, különben belefulladunk a hulladékba. Miközben a napenergia hasznosítását tekintik világszinten az egyik nagy lehetőségnek a fosszilis energiahordozók kiváltására, egyre súlyosabb problémát jelent a keletkező hulladék. A napelemek első generációjának élettartalma kezd lejárni, azonban az újrahasznosítás egyelőre gyerekcipőben jár. A BBC riportja szerint több milliárd panelt kellene hamarosan lecserélni. 2050-re egy óriási hulladékhegyet képeznek majd a leselejtezett napelemek, ha csak nem indítjuk be már most az újrahasznosítási láncokat. Idézi a BBC Jude Colliert, a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség igazgató helyettesét. Mint írják, az energetikai szakértők hatékony kormányzati intézkedéseket sürgetnek a fenyegető globális környezeti katasztrófa megelőzése érdekében. Alapszámításai szerint világszerte több mint egy terawattnyi napenergia kapacitást telepítettek, és 2,5 milliárd napelem is használatban lehet. Az egyre tornyosuló problémák közepette nagy reményekkel tekintenek a szakértők arra a gyárra, mely a tervek szerint június végén nyílik meg a franciaországi Gonable-ban. Ha beigazolódnak a várakozások, a Rossi vállalat tulajdonában levő üzem képes lesz arra, hogy a napelemeket szinte teljesen, 99%-ban újrahasznosításra alkalmas módon bontsa szét. A BBC úgy tudja, a panelek újrahasznosításával eddig is sokan próbálkoztak, azonban a hatékonyság alacsony volt. Az új gyárban viszont a várakozások szerint az üvegfrontok és az alumínium keretek újrahasznosítása mellett a panelekben található értékes anyagok szinte mindegyikét vissza tudják nyerni, ami eddig nem volt megoldható. A napelemek újrahasznosításának hagyományos módszerei lehetővé tették eddig is az alumínium és az üveg nagy részének visszanyerését, azonban különösen az üveg volt gyenge minőségű, ezért nem volt alkalmas arra, hogy a napelemgyártásban továbbra is alapanyagként lehessen hasznosítani,

idézi a BBC a Rossi egyik szakértőjét. Collier nyilatkozata alapján azt írják, hogy 2030-ra 4 millió tonna hulladék keletkezhet, ami még kezelhető, de 2050-re akár több, mint 200 millió tonnát is elérheti ez a mennyiség globálisan. Összehasonlításként megjegyzik, világszerte jelenleg évente összesen 400 millió tonna műanyagot állítanak elő. A Rossi Grenoble-i üzemében is a tervek szerint megoldható lesz olyan értékes összetevők kinyerése is, mint a réz, a szilícium vagy az ezüst. Mindeddig nem létezett eljárás arra, hogy ezt gazdaságos módon végezzék, ha viszont az új technológia beválik, az megváltoztathatná a világot, írja a BBC. Lehetővé tenni akár azt is, hogy a jövőben az új napelemek gyártásához szükséges anyagok közel háromnegyedét, az ezüstöt is leselejtezett panelekből állítsák elő, ami óriási löketet adhatna a napelemek gyártásának. Jelenleg ugyanis nem áll rendelkezésre elegendő ezüst ahhoz, hogy a foszilis tüzelőanyagokról való átálláshoz szükséges napelemek millióit megépítsék. A BBC szerint Európában a napelemek importőre vagy gyártója felelős a hulladék ártalmatlanításáért. Mivel azonban a fejlettebb technológiák drágák, sokan a hulladékok aprítását vagy bezúzását részesítik előnyben, ami sokkal olcsóbb ugyan, de semmiképpen nem tekinthető fenntartható megoldásnak. Híreinkhez a transtelex.ro híreit használtam fel.

0: A következő percekben dr. Keresztes Lujza lesz a vendégem, a Bábesbolyai Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai Intézetének docense biológusa, akivel a szúnyogokról fogok beszélgetni.
1: Sok szeretettel köszöntelek műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Egyre aktuálisabb téma, hogy reggelente arra kelek, hogy valami zümmög a fülembe, és ez nem más, mint egy szúnyog, ami ugye nem mindenki kedvel. De kezdjük talán ott, hogy hány szúnyogfajtát ismerünk, és ebből hány található meg Romániában.
2: Köszönöm a lehetőséget, már is egy jó hírrel kezdem, hogy igazából nem vagyunk egy szúnyog nagy hatalom. Tehát Romániában a fajok száma alig éri el a 60-at, és ezt hogy tudjuk viszonyítani számokhoz, a trópusok sokkal fajgazdagabbak, ott talán egy ilyen 3200-3500 faj számra számíthatunk, és ez teljesen érthető, hisz ahhoz, hogy szúnyogokban gazdag helyre találjunk, nedvesség kell, meleg, vizek, tehát ez mind-mind olyan körülmény, amely elősegíti a szúnyogok fejlődését, és így több faj megjelenését is, úgyhogy viszonylag kevés fajjal kell szembenézzünk és találkozzunk.
1: Van különbség a hím és a nőstény szúnyogok között?
2: Ez a csüpőszúnyog esetében alapvető kérdés, ugyanis a hímek nem vércívók, ezt mindenképpen kell tudni róluk, a nőstények viszont valamilyen állat vérével kell táplálkozzanak ahhoz, hogy a petesejtek beírjenek, tehát le tudják tenni az életképes tojásaikat, de ez nem csak egy biológiai sajátosságuk. Ahogy ránézünk egy csípőszúnyogra, akkor rögtön látjuk a hímeknél, hogy ilyen nagy tollas csápjaik vannak, olyan, mintha nagyapám borotválkozó pamacsát ragasztották volna a fejükre, olyan szép nagy bokros csápjuk van, és van egy hosszú trombita-szerű szájszerük, de ez nem alkalmas a szúrásra és szívásra. A nőstényeknek viszont nagyon egyszerű serte alakú csápjuk van, és van egy hosszú szúroszívó szájszerük, amivel viszonylag ellenálló állati szövetet is könnyen át tudnak döfni. A hímeknél viszont igen különleges érzékszervek vannak, ezt nem fogjuk látni, de ők viszont nagyon könnyen meg tudják találni a nőstényeket, szájrezgetéseikkel csalogatják a hímeket, és ezeket a rezgéseket a hímek nagyon jól tudják érzékelni, úgyhogy sok-sok különbség van a hímek és nőstények között. Az első és legfontosabb a mi szemünk számára a csápok. Az alapján el tudjuk különíteni.
1: Tudjuk ugye, hogy ahogy mondtad, trópusokon betegségeket terjesztenek, viszont Romániában fennáll ennek a veszélye.
2: Romániában valaha a malária egy igen-igen komoly probléma volt, amelyet malária szúnyog terjeszt. Így is hívják a csípőszúnyogot, hogy malária szúnyog, azonban nem maga a szúnyog okozza a maláriát, hanem a szúnyog nyálmirigyében lévő apró egysejtű, amely a mi szervezetünkben okozza a malária tüneteit. Régebb, hát ez a 40-es, 50-es években volt nagyon-nagyon komoly probléma Európában és Romániában a malária, amikor hatalmas, nagy mocsaras területek voltak. És mivel nagyon hamar szeretjük ezeket a kellemetlen dolgokat megszüntetni, annélkül, hogy átgondolnánk az intézkedések hosszú távú hatását, így elkezdődtek azok a nagy mértékű folyóvíz, árterületek lecsapolása, nedves területek kiszárítása és mezőgazdasági területekké való alakítása, amely valóban hatott, mert visszaszorította a malária szúnyogot, és ma már, ha bár Romániában léteznek malária szúnyogok, ők már nem tartalmazzák ezeket a kórokozókat, tulajdonképpen Romániában megszűnt a malária. Igen ám, de nagyobb mocsaras területek azért maradtak még Romániában. Ugye ne felejtsük el ezt, hogy mekkora óriási természeti károkkal tudtuk ezt elérni. A Duna-deltában, amely egy kifejezetten fontos bioszféra rezervátum, megmaradtak ezek a mocsaras területek, ott igen gazdag szúnyogfauna van. Ráadásul ez egy ilyen nagyon fontos madárvonulási hely is, és a madarak vérét is szívják a szúnyogok, tehát ha madarakról, ha ezek hordoznak betegséget, ezeket könnyen a csípőszúnyogok át tudják venni ezeket a kórokozókat, és akár emberre is át tudják terjedni. Igen, ilyenkor a Romániában egyik fontos betegség, ami mai napig is dühöng, de a legmagasabb hatását 1994-95 óta ért el, ez a nyugat-nílus láz. Na, ez egy furcsa betegség. Több szúnyogfaj is részt vesz, és bizony okozhat olyan agyhártya és agyvelő gyulladást, aminek komoly következményei lehetnek, de hát természetesen ilyenkor meg kell találni a forrást magát, és semmiképpen nem szabad abban gondolkodni, hogy akkor le kéne csapolni a Duna-deltát, egy ilyen hihetetlen gazdag természetvédelmi területet. A veszély nem onnan jön. Tulajdonképpen megváltoztak azoknak a szúnyogoknak az ökológiája, amelyek potenciálisan betegségeket fognak okozni, hisz ma leginkább az egzotikus szúnyogok megjelenése okoz legnagyobb problémát. Ilyen egzotikus szúnyogok, például az ázsiai tigris szúnyog, vagy a japán bozót szúnyog, vagy a koreai szúnyog, és ezek jelenléte itt most Romániában, amely jelenléte az általános klímafelmelegedéssel is összefügg, de mi városi emberek rossz szokásai is bevonzzuk ezeket a szúnyogokat, no ezek most sokkal nagyobb riadalmat okoznak, hisz olyan betegségeket is terjeszthetnek, mint például a Zika vírus, dengue láz, tehát ezeket mind-mind a trópusokról hallottuk, és most fennáll a veszélye, hogy nálunk is megjelenjenek.
1: Jelenleg melyik a legveszélyesebb szúnyog, ami Romániában megtalálható?
2: Az ázsiai tigris szúnyog jelenlétét most már nem csak Bukarest környéki területekről jelezték, hanem bizony megjelent Erdélyben is, Szeben környékén, Nagyvárad környékén már jelezték a jelenlétét. Most az ázsiai tigris szúnyog igen könnyen felismerhető. Tehát ilyen fekete-fehér pikkelyei vannak, ez a mintázat jellemző, sőt a fején és a hátán is egy ilyen fehér csík húzódik végig. És hát ez a szúnyog bizony rengeteg olyan betegséget tud átvenni, például madaraktól. Most az a baj, hogy ő nem csak az ember vérét szívja, hanem madarak, vadállatok vérét is, és akkor ezek véréből át tud venni olyan korokozókat, amelyek potenciálisan átadhatja az embernek. Tehát nem tudjuk még belátni, hogy milyen Pandora szelencéjét bontottuk ki akkor, amikor nagyobb városok környékén élőhelyeket hozunk létre ennek. Persze nem tervezett módon, véletlenszerűen eldobigáljuk a szemetet, és ebben esővíz gyűlik fel, ez elég egy ilyen ázsiai bozott szúnyognak, hogy a nőstény letegye a tojásokat, és ebből kikeljen, tehát főleg a nagyvárosokban jelennek meg ezek az ázsiai tigris szúnyogok. No, ez okozhat igen súlyos. Például a japán agyhártya gyulladás, egy ilyen potenciálisan súlyos betegség, vagy a Nyugat-Nílus láznak kiszabadulása a Duna-deltából is, és Európában messze szétterjedése, ez egy ilyen potenciális. Tehát várható, hogy egyre másra bukkannak fel ilyen nem várt keményebb betegségek is.
1: Azt lehet csoportosítani mondjuk, hogy milyen embereket kedvelnek a legjobban, vagy milyen ízt, vagy milyen szagot, nem is tudom, mire mennek.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert hát beszéltünk itt nagyvárosokról, mindig vannak ilyen városi legendák, hogy kiket kedvelnek jobban a csipőszúnyogok, és kiket nem, és most jó hírem van, ez nem városi legenda, ez tényleg így van. Tehát kimutatták, hogy minden embernek van egy saját személyiségéhez köthető illata, nevezzük aurának, ami az emberi orrunk nem biztos, hogy ezt észreveszi, érzékeli. A csipőszúnyognak olyan érzékeny a szaglószerveik, hogy ők bizony ezt érzékelik, és jobban preferálnak bizonyos embereket. Úgy tűnik, hogy az emberi populáció esetében kb. 20% az arány, amelyet igen-igen kedvelnek a szúnyogok, amely ellen nem tudunk mit tenni, ezzel a sajátos illatanyaggal születtünk, ez minket jellemez. Azonban sokat tehetünk, hogy olyan helyzeteket hozzunk létre, amelyben a szúnyogok nem fognak minket annyira megtalálni, és ma már azt is tudjuk, hogy a bőrünkön a nedvességgel együtt távozó tejsav, urea, például a húgysav, ezek mind-mind olyan illatanyagok, amelyek bevonzák a csipőszúnyogokat. Tehát, hogyha például egy nagyon erős edzés után izzadtan ülünk egy helységben, akkor nagy az esélye, hogy minket választanak a szúnyogok olyan társainkkal szemben, akik viszont nem végezték el ezeket a fizikai erőfeszítéseket. Amúgy ez nem rossz, hogy a bőrünkön ezek az anyagok megjelennek, hisz ez a védekezési rendszerünk része, meg amúgy is a nagyon jó pozitív hatás bőrön lakó baktérium közösségünk termeli ezeket az anyagokat. Tehát minden ember ezeket a szaganyagokat létrehozza, de talán intenzívebb a termelésük, amikor egy ilyen erősebb fizikai erőfeszítés után vagyunk.
1: És az mondjuk most eszembe jutott például, ha a barátommal egy helyiségbe vagyunk, akkor biztos, hogy engem csípnek agyon a szúnyogok. Ezért így vagyok úgy mond rá, hogy ő nem kell ezen végig menjen, vagy végig kínlódja, akkor ezt most vegyem pozitívumnak, hogy engem csípnek.
2: Nem csak ezek a szaganyagok jelenléte szükséges, az nem igaz, hogy akiknek édesebb a vére, úgymond, jobban kedvelik a szúnyogok, hisz a táplálékot nem innen szerzik. Ők a hemoglobinban lévő fehérjét használják, és az nem a cukorkomponens, viszont kell még a széndioxid, tehát egy olyan helységben, amelyet ritkábban szellőztetünk, a szúnyognak információt, oda kell menni, mert ott emberek vannak, minél többen vannak emberek egy helységben, annál inkább felszaporodik a széndioxid, és a harmadik, amikor megközelít, és bizony ebben lehet különbség. Mi nők egy picit melegebbek vagyunk, a hőmérsékletünk talán egy picit magasabb, mint férfi emberek, ugye? És akkor ezért jobban kedvelnek. Tehát minket úgy találnak meg, hogy ránk repülve meleget éreznek, és pontosan azt a hőérzetet keltsük, amely készteti őket a vérszívásra. Tehát ezért ez a magyarázat tulajdonképpen, hogy egy picit melegebb a bőrünk.
1: Miért viszket a csípésük? Mit engednek belénk, hogyha ezt így mondhatom?
2: Egy picit beszéltünk arról, hogy a csípőszúnyogok betegséget terjesztenek, és talán ha ennél a gondolatnál maradunk, akkor maga a szúrás után a viszketés és az ezzel járó kellemetlenség egy picit eltörpül, mint probléma. De ez is egy reális kérdés. Tehát, hogyha megszúrnak, akkor egy helyi reakcióként az immunrendszerünk reagál. Miért történik ez? A nőstény csípőszúnyog úgy táplálkozik, hogy előbb a szájszervével egy kis adag nyálat juttat a bőrünk alá, és ebben a nyálban vannak olyan fehérje anyagok, amely egy nagyon ezek idegen anyagok, szervezetünktől idegen anyag, és emiatt a mi szervezetünk immunrendszere reagál. Ez a reakció úgy történik, hogy a fehér vérsejtjeink hirtelen a helyre utaznak, és megpróbálják, riasszák egymást, oda gyűlnek, és hisztaminokat juttatnak a sebbe. Most a hisztaminoknak az a dolga, hogy ezeket a méreg anyagokat, idegen anyagokat azonosítsák. És ez a reakció, maga ez a reakció okozza a viszketegséget. Most ez jó, mert azt jelenti, hogy az immunrendszerünk működik. Tulajdonképpen, hogyha most furcsa dolgokat akarnék mondani, azt mondanám, hogy hát néhány csípőszúnyog szúrása azért kell nekünk, hogy ébren tartsuk az immunrendszerünket. Városi embernek pontosan az a problémája, hogy ellustul az immunrendszere, és emiatt picit túlreagálja ezeket a szúnyogcsípéseket, kicsit jobban feldagad, egy kicsit jobban viszked, de nyugodjunk meg, ez csak annyit jelent, hogy jó úton haladunk, néhány csípőszúnyog azért hozzájárul, hogy az immunrendszerünk jobban működjünk, és érdekes dolgot lehet megfigyelni. A szezon elején túlreagáljuk a csípőszúnyog szúrásokat, és utána valahogy felkészül ez a szervezetünk. Megtanulja az immunrendszer, hogy ez nem akkora nagy veszedelem, és akkor egyre kevésbé nő fel az a csípőszúnyog csípés, egyre kevésbé viszket. Úgyhogy szezon végére már egészen elmegyünk egy-egy ilyen szúrás mellett, nem olyan kellemetlen. Úgyhogy ez egy kevesebb gond, mint például az általuk terjesztett betegségek.
1: Hogyan tudunk védekezni a szúnyogok ellen úgy, hogy a környezetünket közben ne romboljuk?
2: Igen, azt látni kell, hogy a csípőszúnyogok kétféle módon is részt vesznek a természetes környezetben. Ugye a lárváik nem szárazföldiek, hanem különböző kisebb vizekben fejlődnek nagyon gyorsan. Tehát a megfelelő tenyészhelyekre találnak, ez lehet kis pocsolya, kis városi tó, de akár egy egyszerű kis edényben megmaradt víz, ők már ebben ki tudnak fejlődni, és hát egy dolog lenne ezeket a vizeket valamilyen módon, olyan módon kezelni, hogy a csípőszúnyog lárvák ne fejlődjenek ki olyan mértékben, hogy az emberek számára kellemetlenek legyenek, vagy ezekre a vizekre úgy nézzünk, mint természetes ökoszisztémát, például a tavak esetében rengeteg olyan szervezet van, amely őket elfogyasztja. Tehát ne tűrjünk meg a körülöttünk olyan szemétanyagot, amelyben a víz felgyűlhet, tehát kidobott autógumi, vagy akármilyen flakon, amiben felgyűlik a víz, ezt gyűjtsük be, viszont a városi tavakat természetes tavakká alakítsuk. Ne betonozzuk le, legyen növényzet, tudjanak ott a vízi madarak megtelepedni, például a vízi madarak rengeteg csípőszúnyog lárvát fogyasztanak. vagy szitakötő lárvák, és akkor nekünk is kellemesebb egy ilyen természetes tó mellett sétálni, és kevesebb csibiszonyok lárva van benne. A kifejlettek esetében, akik szárazföldiek, főleg az ilyen árnyékos, párás, nedves helyeket kedvelnek, bozótos helyeket kedvelnek, akkor természetesen egy dolog ezeket esetleg elkerülni, vagy ilyen városi parkok esetében bevonzani ide. Ugye most nagy divat a városok visszavadítása. Ezeket a környezeteket gondoljuk át, legyenek minél természetesebbek, és hogyha ott vannak az énekes madarak, rengeteg csüpöszúnyog, hímet, nőstényet nem válogatnak, de rengeteg ilyen kifejlett csüpöszúnyogot fogyasztanak, hát a fecskékről ne is beszéljünk, csak hát a városi embernek egy picit távolabb áll a fecske, rég nincs sajnos Kolozsvár központjában fecskefészek, talán a periférián, mert megszüntettük a sározó helyeket. Milyen jó lenne újra ezeket a fecskéket bevonzani. És ma már rengeteg művész is akár készít mesterséges fecskefészket, ugye ezeket újra kihelyezni, rögtön tapasztalnánk, hogy sokkal kevesebb a csüpöszúnyog körülöttünk. Úgyhogy ezek a város számára is pozitív tevékenységek, pozitív irány lennének, és hát természetesen mi is sokkal kevesebb csüpöszúnyoggal kéne szembenézzünk.
1: Végszóként mit üzennél a hallgatóknak, hogy hogyan éljék túl úgymond könnyebben a szúnyogokkal való élést?
2: Igen, hát ezzel együtt kell éljünk, nem? Ez a legnagyobb veszedelem az irány, hogy próbáljunk minél harmonikusabban együtt élni azzal a környezettel, amelyben mi magunk van. Tegyük természetesebbé a környezetünket, mert ebben a természetes környezetben megvan mind azon lehetőség, hogy maguk a csüpöszúnyogok se tudjanak túlszaporodni, és mi is sokkal jobban érezzük majd magunkat. Ha én a saját kis lakásomra gondolok, mert hát a szúnyogokat ugye gyakran bevonzuk a lakásunkban, akkor most én egy olyan példát mondok, ami nem biztos, hogy tetszeni fog mindenkinek a hallgatóság közül, de én nagyon szeretem a saját házi zugpókjaimat. Tehát a pókok a lakásban hihetetlen hasznosak, mert egyszerűen ameddig én alszom, ők általában éjszaka vadásznak, összegyűjtik a csüpöszúnyogot, és reggelre egy nem lesz a lakás. Úgyhogy lehet, hogy a látogatók nálam itt-ott a sarokban egy-egy pókhálót fel fognak fedezni, de higgyék el, én ezt direkt teszem, és azért, mert én megpróbálok egy olyan környezetben lenni, ahol a csüpöszúnyogokat én sem kedvelem, tehát annak ellenére, hogy én szúnyogász vagyok, mint szakma beli, fel tudom fogni a negatív hatásukat és a kellemetlen hatásukat, de törekszek arra, hogy ott legyenek azok a természetes ellenségeik, amennyire lehet, hogy vissza tudjam fogni a számukat. És hogyha például a fényválasztásban kéne tanácsot adjak, ugye a kifejlett szúnyogokat behonza a fény éjszaka, főleg az ultraibolya sugárzás, tehát főleg a kék fény, az számukra nagyon vonzó. Tehát, hogyha a lakásokban lámpákat választunk, és azt szeretnénk, hogy olyan sok szúnyogot ne vonzunk be, akkor inkább a melegebb színeket ajánlanám. Tehát a pirosat, a sárgát, így kellemesebbé, melegebbé is válik a lakás, és a szúnyogokra is úgy látszik, ez egy negatív hatású. És az erkélyre is lehet olyan megvilágítást alkalmazni, amely inkább taszítja a szúnyogokat, mint bevonza. Tehát kékfényt inkább nem. És hát az erkélyre ki lehet tenni ilyen diszkrét csipőszúnyog csapdát, amely például sörélesztő, ugye egyszerűen egy étkezési élesztő, amelyet meleg vízbe teszünk, és hogyha van lehetőségünk valamilyen tejsav alapú készítményt, az sem szükség, és ahogy az élesztő elkezd erjedni, a melegben, ugye nyáron helyezzük ki ezt a csapdát, úgy széndioxidot gerjeszt, meleg is a víz, és akkor oda petésznek a csipőszúnyog nőstények, így hát ezek nem kerülnek be a lakásba. Úgyhogy vannak ilyen apró pici praktikák, amivel meg tudjuk a saját terünket valamilyen módon védeni a csipőszúnyogoktól, és mégsem olyan káros a környezetünkre, sőt segítsük a városnak olyan lakóit, amelyek nem csak a csipőszúnyogokat, de egyéb káros rovarokat is úgymond idézőjelbe teszem ezt a károst, mert ez egy ember központú megítélése a rovarvilágnak, vagy a rovarvilág bizonyos komponensének, fajainak, de általában ezzel gazdagítjuk a természetünket, ugye azáltal, hogy visszavadítjuk, vagy legalábbis megtűrjük a pókokat. Nem baj az, ha ott vannak a lakásban.
0: Az elmúlt percekben dr. Keresztes Lujzával, a BBTE Biológiai és Ökológiai Intézetének docensével, biológusával beszélgettem a szúnyogokról.

Ezzel zöld percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ért. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra!

0: Zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szerdán, július 1-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Milton Berle amerikai humorista és színész tollából származik, és így hangzik. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Egy órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Pumukli című mesét folytatjuk, ez pedig zenélőköntös könnyű zenei rovatunk követi majd, Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra 1 perc, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. 20 megyében és Bukarestben okoztak károkat a kedd éjszakai viharok. Érettségi. A diákok, akik önhibájukon kívül elkéstek, 13 órától vizsgázhatnak. Bolozsán szerint a parlamentnek el kell fogadnia a közalkalmazotti bértörvényt minden hiányosságával együtt. Július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér. Kolozsváron ma viharokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Húsz megye 60 településén és Bukarestben okozott károkat a tegnap éjszakai vihar, közölte ma reggel a katasztrófavédelmi főfelügyelőség. A viharos erejű szél által kidöntött fák országszerte közel 470 személygépkocsit rongáltak meg. Ma reggel 6 óráig a katonai tűzoltók 45 elöntött házból, 35 udvarból, 30 pincéből vagy alaksorból, 17 utcából szivattyúzták ki a vizet, és 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot takarítottak el. Ugyanakkor 60 épület megrongálódó tető szerkezetéből kellett eltávolítaniuk elemeket. A katasztrófa védelmi erők bevetésére Fehér, Bihar, Brajla, Buzou, Kolozs, Kalarás, Dolzs, Galac, Dzsurdzsú, Hargita, Hunyad, Jálomica, Ilfov, Mára, Maros, Szatmár, Maros, Szeben, Szilágy, Tulcsa és Völcse megyében volt szükség, valamint Bukarestben. A hatóságok 28 megyében és a fővárosban összesen 58 figyelmeztető üzenetet küldtek a rossz idő miatt a lakosságnak a RoAlert rendszeren keresztül. Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi vizsgára, ami ma reggel 9 órára volt meghirdetve, délután 13 órától kapnak lehetőséget, és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Ahogy már említettük, mára virradóan hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Ez a rendkívüli intézkedés rögzített az érettségi szervezési módszertanában, és kizárólag olyan esetekben alkalmazható, amikor a vizsgázó akaratán kívül álló, elháríthatatlan körülmények merülnek fel. Mint ismert, a szaknak megfelelő kötelező vizsga eredetileg tegnapra volt ütemezve, ám a hatóságok kénytelenek voltak mára halasztani. Az Oktatási Minisztérium az országot sújtó vöröskódos hőségriasztás és a rendkívüli kánikula miatt döntött úgy, hogy a diákok egészségének védelmében egy nappal elhalasztja a megmérettetést. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a parlamentnek el kell fogadnia a rendkívüli ülésszakon a közalkalmazotti bértörvényt, annak minden hiányosságával együtt. Bolozsán a TVR tegnap este sugárzott műsorában kijelentette, hogy a jogszabály az országos helyreállítási terv fontos mérföldköve. A kormányfő szerint bármilyen törvény, amely nagy várakozásokat kelt, de nem tud túl sokat nyújtani, heves vitákat gerjeszt, a politikumnak ezért nyíltan kell beszélni az emberekkel. Személy szerint ő mindig a lehető legkorrektebb és legtisztességesebb magyarázatokkal szolgált, hangsúlyozta. Véleményem szerint a parlamentnek meg kell hoznia ezt a döntést, és úgy gondolom, hogy Románia számára a legjobb megoldás az egységes közalkalmazotti bértörvény elfogadása, annak minden hiányosságával és elégedetlenséget okozó előírásával együtt, szögezte le. A jogszabálytervezetet a szociális partnerekkel megvitatták, még az Európai Bizottságnak kell elemeznie, tette hozzá. Július 1-től, vagyis mától, a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Erről március 12-én elfogadott, 146-os számú határozatával döntött a kormány. A kormány határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25.949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8%-kal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint 2026 márciusában 831.382 alkalmazott részesült minimálbérben Romániában. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A kormány 2026. április 16-án elfogadott sürgősségi rendeletével ugyanakkor az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította a mezőgazdasági és az élelmiszeripari minimálbért is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma viharokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 31 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve, első részének, 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele, 13. részének, 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca, 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben mesekosár rovatunkban Pumukli meséjét folytatjuk, ami előtt és után Halász Judit énekel.
10: Mesekosár. Mesekosár.

pumukli és a gyapjú pulóver. Amíg a kobold láthatatlan, nem állhat neki se forróság, se hideg. Pumukli azonban látható volt, és ha az idő hidegre fordult, bizony láthatóan fázott is. Éder vastag sálat tekert rá ilyenkor, vagy ráparancsolt, hogy maradjon veszteg a kályha mellett. Egy olyan élénk koboldnak, amilyen Pumukli volt, ez igen-igen nehezére esett. Így hát Éder elhatározta, hogy a játékboltban vesz neki egy babapulóvert. Puccos, puha, Pumukli, pulcsi, viháncolt lelkesen a kis kobold. A boltban babakabátokat, babazubbonyokat kínálgattak neki, de a pulóvert az eladónő szerint általában a gyerekek, a mamák vagy a nagynénik szokták kötni. Éder először nem tudta, hogy mit tévő legyen, de aztán eszébe jutott Schröderné, aki az unokahugainak szinte egyfolytában mindenféléket kötögetett. Ott lakott az előső házban, és Éder már tett neki egyszer-másszor szívességeket. Ha megkéri, biztosan köt neki babapulóvert. Az asztalos elhatározta, hogy átmegy hozzá. Kicsit föllentenie kell, persze, hiszen alig, ha mondhatja azt, hogy egy koboldnak lesz a pulóver, ezért azt mondta, hogy a kis unokahuga a születésnapjára egy pulcsit kért a babájának. Schröderné készséggel állt édermester rendelkezésére. Megkérdezte a hozzávetőleges méretet, és másnap már hozta is a műhelybe a pompás, puha, meleg pulóvert. Pumukli boldog volt, és már húzta is a fejére. De jaj, a feje nem fért ki a nyakkivágáson. Éder is hiába próbálta ráerőltetni, Pumukli feje túl nagy volt. Schröderné a pulóvert egy átlagos babának kötötte, nem számított egy kobold fejre. Egyszerűen fúrd nagyobbra a lyukat, hiszen van fúród, javasolta Pumukli. Az nem nagyon menne, nevetett Éder. Inkább megkérem Schrödernét, hogy nagyobbra csinálja a kivágást. Én ugyan nem adom vissza a pulcsimat, tiltakozott a kobold, és elszaladt. De Éder nem törődött vele, majd csak visszajön. Vissza is jött, és a pulóver rajta volt. Éder nem hitt a szemének. A nyakkivágás már elég nagy volt, de a pulóveren mindenhol szaladtak a szemek. Pumukli egyszerűen fogott egy ollót, és azzal vágta ki mélyebbre a nyakrészt. Pumukli, az egész pulóver felfejtődik, nyöszörgött Éder. Nézd, mindenhol futnak a szemek. Pumukli fürkészve körülnézett, majd saját magán nézett végig. Hát ami nem marad egyben, azt össze kell ragasztani. És mielőtt még a mester megmukkant volna, Pumukli már bele is mártotta a pulóvert az enyves fazékba. Most aztán teljesen tönkretetted, esett kétségbe Éder. Pumukli először nem hitt neki, de amikor az enyv lassan megszáradt, a pulóver olyan merev lett, mint a bádog. Kikászálódott hát belőle, és az egykori remek művet leállította a padlóra. A kobold bánatosan, Éder pedig tanácstalanul nézte. Délután a véletlen sietett a segítségükre. Éder összetalálkozott a kis Hannelóréval, aki büszkén mutatta neki a maga kötötte sapkáját. Ez volt a megoldás. Kötnél-e nekem egy babapulóvert? Kérdezte Éder. A gyerek buzgón rábólintott. Éder 5 márkát nyomott Hannelóra kezébe a gyapjúért. A többi tartsd meg. Hannelóra ragyogott a boldogságtól. Éder megadta a méreteket is, Pumukli fejének különösen nagy kivágás kellett, a kislány pedig megígérte, hogy azonnal hozzáfog. És csak ugyan még aznap este nekilátott a kötésnek. Az eleje és a háta hamar megvolt, még lelkesen össze is varta a két részt. De másnap már csak ott hevert a pulóver. Sok volt a házi feladat. Később jött egy barátnő, és aztán már mindig közbe jött valami. 4 nap múlva véget ért Pumukli türelme. Fázott és zsörtölődött. Éder megígérte, hogy este átmegy Hannelóréhoz. Miért nem most mindjárt? Kérdezte Pumukli. Mert iskolában van, mondta Éder, és folytatta a munkáját. Ez épp kapóra jött a koboldnak. Kisurrant, fölmászott az ereszt csatornán, és már is megtalálta Hannelore ablakát, amely résnyire nyitva is volt. Bent szétnézett a játékok között, és ott megtalálta a félig kész pulóvert. Föl is vette. A feje kifért rajta.
Amíg föl nem volt újat, különösen praktikusnak tartotta. Hol az egyik karjára, hol a másik karjára húzta fel. Édermester igencsak elcsodálkozott, amikor Pumukli a félig kész pulóverrel megérkezett. Hogy szerezted meg? Érdeklődött. Egyszerűen elhoztam, ragyogott Pumukli, és boldogan váltogatta a pulóver ujját. Hiába szólította föl Éder szigorúan, hogy vigye vissza a pulóvert, a kobold levenni sem volt hajlandó. Hannelóra már rég megfeledkezett a pulóverről. Csak amikor édesanyja az eszébe juttatta mondván, ha már pénzt kaptál érte, meg is kell kötnöd, akkor látott volna hozzá a munkához kelletlenül, de bármerre kereste, sehol sem találta a pulóvert. Akkor közd meg még egyszer, döntött az anyuka, aki már megszokta a lánya trehányságát. Hannelóra sóhajtva ragadott kötőtűt, másnap már el is vitte a kész pulóvert édermesternek. Elnézést kért, hogy olyan sokáig készült, és elmondta, hogy az első pulcsi szőrén szálán eltűnt. Ha megtalálom a másikat is, elhozom. Akkor kettőt fizetek ki, nyújt Éder a pénztárcájához. Ne tessék, hát ha már sosem találom meg. Éder még tanakodott, amikor azt látta, hogy egy tábla csokoládé csúszik oda hozzá a gyalupadon. Mosolyogva adta oda Hannelórénak, aki örvendezve és megkönnyebbülten távozott. Pumukli a második pulcsit ráhúzta az elsőre, és vidáman szögdécselni kezdett. Éder nevetett. Mindjárt nagyon meleged lesz. De Pumukli elégedetten kiabált ki a pulóverei alól. Olyan sokáig fáztam, hogy most már ugyanolyan sokáig legyen melegem is.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban Pumukli meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt. A következőkben zenélő köntös komoly zenei rovatunk vasárnapi ismétlését hallhatják Nagy Ivolya szerkesztésében. Bár neve külföldön vált mítosszá, Sergiu Celidi Báke mindig hangsúlyozta, hogy románnak tartja magát. Ő volt az egyetlen karmester, aki megtagadta a lemezfelvételek készítését, mert arra hivatkozott, hogy lehetetlen kétdimenziósra korlátozni a hangzásteret, az eredeti élmény és értelmezés sérül. Nélkül.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ivolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Mai műsorunk főszereplője Sergiu Celibi Báke karmester, a lenyűgöző, nonkonformista szakember, akit egyesek szakmája diktátorának is neveztek. Elutasította mindazt, amire sok pályatársa annyira áhítozott. A hangfelvételeket, interjúkat és a magazinokban megjelenő fotókat azzal az indokolással, hogy mindez csökkenteni azt, amit a legfontosabbnak tart, előadásainak érzelmi hatását. Sergiu Celibi Báke 1912. június 28-án született a Nyámsz megyei Románban. A család hamarosan Nyászvásárra költözött, ahol édesapja előbb prefektus, majd polgármester helyettes lett. Édesanyja születési nevén Bratianu Maria kémia tanárnő volt. Gyermekkorát szigorú és hatalmaskodó apja árnyékában töltötte, aki őt akarta a tartomány vezetésében saját utódává nevelni. Középiskolai tanulmányai után elhagyta a szülői házat, másképp nem léphetett zenei pályára. Bukarestben Theodor Rogalskitól tanult zeneelméletet és Teddy Kozma jazzzongorista irányítása alatt zongorát. Egy tánciskola zongora kísérőjéként évekig élt szegénységben, majd a katonaság után Párizsba költözött. Rádióban hallotta Heinz Thyssen vonós négyesét, ami arra késztette, hogy elküldje neki saját szerzeményét. A Berlini Zeneakadémia tanára felismerte Celibi Báke kiemelkedő zenei tehetségét, és meghívta őt Berlinbe. A Zeneakadémián zeneszerzés mellett karmesterséget Walter Gmeindl és Kurt Thomas irányítása alatt tanult, zenetudományt pedig Arnold Schering és Georg Schünemann professzoroknál. Tanulmányait 1944-ben doktori fokozattal zárta, disszertációját Josquin de Pré reneszánsz zeneszerző komponálási technikájáról írta. Celibi Báke későbbi zene esztétikájára a Berlinben megismert fenomenológia irányzata mellett meghatározó volt Martin Steinke ismerettsége, aki bevezette őt a zen buddhizmusba. A háború vége és az egyetemi tanulmányai befejezése után Celibi Báke azonnal a legmagasabb szintre ugrott. Amikor a berlini filharmonikusok ideiglenes vezetőjét, Leo Burkhardot 1945. augusztusában egy tragikus tévedés folytán lelőtték, az együttesnek sürgősen új karmesterre lett szüksége. Az akkor még teljesen ismeretlen 33 éves Celibi Báke egy helyi karmesterverseny győztese volt, így azonnal megkapta a lehetőséget, és ő lett a berlini filharmonikusok vezető karmestere. Miközben a zen filozófiájának szelíd eszméit hirdette, az embereket brutális megvetéssel kezelte, állították róla. És amikor a nácitlanító eljárásuk után Furtwängler 1952-ben visszatérhetett, majd 1954-ben meghalt, a zenekar nem Celibi Bákét, hanem Herbert von Karajánt választotta zenei vezetőnek. Ez mély nyomot hagyott benne, és elhagyta Berlint. Szabadúszóként és vendégkarmesterként dolgozott a világ számos pontján, mindenhol híresen hosszú és intenzív próba folyamatokat követelt meg. Vezető pozíciókat töltött be a Stockholmi Rádió Szimfonikus Zenekaránál, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekaránál, és rendszeresen dolgozott az olasz Rais zenekarral, valamint a francia nemzeti zenekarral. Rimszkij-Korszakov Seherezádé című szimfonikus szvittjének részlete következik.

A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában részlet hangzott el a Fiatal herceg és a Fiatal hercegnő című tételből, Rimszkij-Korszakov Seherezádé szimfonikus szvitjéből. Vezényelt Sergiu Celibidache. 1979-ben kinevezték a müncheni filharmonikusok vezető karmesterévé és Münchenváros fő zeneigazgatójává. Keze alatt a müncheni együttes a világ egyik legprecízebb és legelismertebb zenekara lett. Itt dolgozott egészen 1996-ban bekövetkezett haláláig. Szóljunk pár szót Sergiu Celibidache stílusának egyik kulcsáról, a fenomenológiáról is. A fenomenológia a zenében a hallás pillanatnyi tapasztalatát vizsgálja. Azzal foglalkozik, hogy a hallgató tudatában hogyan alakul át a hangélmény a zene megélésévé. Zenehallgatás közben minden hangot csak az előző hangok alapján és a következő hangra várva értünk meg. Az órával mérhető idő megszűnik, és átadja helyét a szubjektíven megélt időnek. A hangok egyszerre nyújtanak fizikai és szellemi élményt. Celibidache a fenomenológiai módszert a koncertélmény tökéletesítésében alkalmazta. Szerinte a tempót az adott hely akusztikájának, nem pedig a metronómjelzésnek kell meghatároznia. Minél nagyobb a visszhang, annál lassabban kell játszani, hogy a hangok ne mosódjanak össze a hallgató tudatában. Celibidache szerint a tér és az idő élő és megismételhetetlen jelenlét. A mikrofon nem képes leképezni az emberi tudat akusztikus élményét, ezért mereven elzárkózott a stúdió felvételektől. Koncertfelvételeit is csak halála után adták ki családja engedélyével. Bár a kommunista rezsim alatt külföldön élt és alkotott, három alkalommal visszatért koncertezni szülőhazájába. Fellépései történelmi és érzelmi szempontból is a hazai kulturális élet legmeghatározóbb eseményei közé tartoztak, óriási közönségsikert és katarzist váltottak ki. Hosszú emigráció után 1970. júniusában vezényelt először újra Romániában. A Stockholmi Rádió zenekarával három koncertet adott a bukaresti rádióteremben, igazi csemegének számító műsorral. Csupán néhány címre utalok. Hindemith Matisse a festő, Ingvar Lidholm Ritornella és Bartók koncertó. A 70-es évek végén egy kétrészes koncert sorozata volt a fővárosban a George Enescu zenekarral az ikonikus Román Ateneumban. Ezeket a Román Rádió is rögzítette. Műsoron szerepelt többek közt Stravinsky Tűzmadara, Enescu Román Rapszódiája és Grigorás Dinikú Horász Staccatója. Legemlékezetesebb és legmeghatóbb visszatérésére közvetlenül a romániai rendszerváltás után 1990. februárjában került sor. A több kamionnyi segélyszállítmánnyal érkező karmester ezúttal saját sztárzenekarát, a müncheni filharmonikusokat hozta el Bukarestbe. A hangversenyt a Román Rádió élőben közvetítette, így az egész ország részese lehetett a történelmi pillanatnak. Verdi a végzett hatalma nyitánya után Richard Strauss Don Juanja következett, a műsort Brahms első szimfóniája zárta. A következő koncerten Bruckner 7. szimfóniája hangzott el. Az esemény iránti lelkesedést csúcsra pörgette Celibidache akkor elhangzott híres nyilatkozata. Mam născut român și am să mor român. Románnak születtem, és románként fogok meghalni. Hallgassuk meg az 1978-as koncert felvételéről a George Enescu Filharmonikus Zenekar előadásában Enescu első román rapszódiáját, vezényel Sergiu Celibidache.

0: Elhangzott az 1978-as koncert felvételéről Enescu első roma rapszódiája. Szerdücse Libidache a George Enescu Filharmónia zenekarát vezényelte. A karmester emlékére készült zenélőköntös műsora ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunk ismétlését hallhatták Nagy Ibolya szerkesztésében.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádió hallgatókat szerdán, július 1-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Milton Berle, amerikai humorista és színész tollából származik, és így hangzik. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következőkben. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 14 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. 20 megyében és Bukarestben okoztak károkat a kedd éjszakai viharok. Érettségi. A diákok, akik önhibájukon kívül elkéstek, 13 órától vizsgázhatnak. Bolozsán szerint a parlamentnek el kell fogadnia a közalkalmazotti bértörvényt minden hiányosságával együtt. Július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér. Kolozsváron ma viharokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. 20 megye 60 településén és Bukarestben okozott károkat a tegnap éjszakai vihar, közölte ma reggel a katasztrófavédelmi főfelügyelőség. A viharos erejű szél által kidöntött fák országszerte közel 470 személygépkocsit rongáltak meg. Ma reggel 6 óráig a katonai tűzoltók 45 elöntött házból, 35 udvarból, 30 pincéből vagy alaksorból, 17 utcából szivattyúzták ki a vizet, és 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot takarítottak el. Ugyanakkor 60 épület megrongálódott tető szerkezetéből kellett eltávolítaniuk elemeket. A katasztrófa védelmi erők bevetésére Fehér, Bihar, Brajla, Buzou, Kolozs, Kalarás, Tolzs, Galac, Dzsúdzsú, Hargita, Hunyad, Jelomica, Ilfov, Máramaros, Szatmár, Maros, Szeben, Szilágy, Tulcsa és Völcse megyében volt szükség, valamint Bukarestben. A hatóságok 28 megyében és a fővárosban összesen 58 figyelmeztető üzenetet küldtek a rossz idő miatt a lakosságnak a Roalert rendszeren keresztül. Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi vizsgára, ami ma reggel 9 órára volt meghirdetve, délután 13 órától kapnak lehetőséget, és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Ahogy már említettük, már a virradóan hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Ez a rendkívüli intézkedés rögzített az érettségi szervezési módszertanában, és kizárólag olyan esetekben alkalmazható, amikor a vizsgázó akaratán kívül álló, elháríthatatlan körülmények merülnek fel. Mint ismert, a szaknak megfelelő kötelező vizsga eredetileg tegnapra volt ütemezve, ám a hatóságok kénytelenek voltak már halasztani. Az Oktatási Minisztérium az országot sújtó vöröskódos hőségriasztás és a rendkívüli kánikula miatt döntött úgy, hogy a diákok egészségének védelmében egy nappal elhalasztja a megmérettetést. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a parlamentnek el kell fogadnia a rendkívüli ülésszakon a közalkalmazotti bértörvényt, annak minden hiányosságával együtt. Bolozsán a TVR tegnap este sugárzott műsorában kijelentette, hogy a jogszabály az országos helyreállítási terv fontos mérföldköve. A kormányfő szerint bármilyen törvény, amely nagy várakozásokat kelt, de nem tud túl sokat nyújtani, heves vitákat gerjeszt, a politikumnak ezért nyíltan kell beszélni az emberekkel. Személy szerint ő mindig a lehető legkorrektebb és legtisztességesebb magyarázatokkal szolgált, hangsúlyozta. Véleményem szerint a parlamentnek meg kell hoznia ezt a döntést, és úgy gondolom, hogy Románia számára a legjobb megoldás az egységes közalkalmazotti bértörvény elfogadása, annak minden hiányosságával és elégedetlenséget okozó előírásával együtt, szögezte le. A jogszabálytervezetet a szociális partnerekkel megvitatták, még az Európai Bizottságnak kell elemeznie, tette hozzá. Július 1-től, vagyis mától, a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Erről március 12-én elfogadott, 146-os számú határozatával döntött a kormány. A kormány határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25.949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8%-kal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A munkaügyi minisztérium adatai szerint 2026 márciusában 831.382 alkalmazott részesült minimálbérben Romániában. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A kormány 2026. április 16-án elfogadott sürgősségi rendeletével ugyanakkor az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította a mezőgazdasági és az élelmiszeripari minimálbért is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma viharokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 31 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete. Példabeszédek könyve első részének 7. verse. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. részének 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben az Ararat Worship énekel.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. A következőkben Tóth Árpád Lélektől Lélekig című versét hallgathatjuk meg versrovatunk keretein belül.

Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távolcsillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ád hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mély ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! Ó, jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: Versrovatunkban Tóth Árpád Lélektől Lélekig című versét hallgathatták meg, majd Beethoven örömódája szólt. A következőkben keresztény életfelekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. A 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Hol vagy című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 117. Zsoltár versei alapján.

Műsorunk hátra levő részében a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 3. részének 8-tól 13-ig terjedő verseiből. Gondolok egy hétköznapi szürke emberkére, aki az első emberpár kíváncsiságával megtudott egy olyan titkot, ami sértette mind az isteni, mind az emberi rendet, s attól a naptól kezdve nem volt nyugta. Nem mert társaságba járni, mert félt, hogy valahogy elfecsegi a lopott titkot, a lopott tudást, és abból nagy baja lesz. A felesége mellől átköltözött a másik szobába, hogy még álmában sem beszélhessen róla. Már is ott vagyunk a második tragikus életérzésnél, a félelemnél. Mert erről is beszél a fenti igerész. Megjelenik az ember életében most először a félelem. Igaza van annak a nagy lélekbúvárnak, aki azt mondta, nincs félelmesebb valami a félelemnél. Majd hozzátette, az ember ezen a földön egy valamitől féljen igazán, a félelemtől. Valóban minden lelki betegség fő gyökere a félelem. Abban a pillanatban, hogy az ember lop a jó és a rossz tudásának fájáról, félni is kezd. A férfi és a nő egymástól is félni kezdenek. Ennek a szimbóluma a már említett fügefa levél. Ám nem csak egymást között romlik meg a viszonyuk, és lesz félelmessé, mert már van rejtegetni valójuk, hanem Isten és köztük is megromlik a viszony. És ennek az új viszonynak a töltése szintén a félelem. A jónak és a rossznak tudása előtt az embernek olyan természetes volt Istennel a viszonya, mint a füvekkel, fákkal, virágokkal, madarakkal, állatokkal. Gyermekteden bűbájos a bibliai leírás, ahogy érzékelteti ezt a viszonyt. Isten ott járkál a fák alatt. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten olyan természetesen közel volt hozzájuk, mint a természet. Úgy beszélt az ember Istennel, az Istenhez, mint a fákhoz, virágokhoz és az állatokhoz, vagy mint a társához. Ez a viszony romlik meg. Az ember félelmében rejtőzködni kezd, Isten elől is. Maga akarja bebiztosítani magát, Istennel szemben is, valami rejtekben, bokor mögött. Amikor a megszólaló Isten megkérdezi az embert, hol vagy, tulajdonképpen azt kellene válaszolnia, magányosságban, félelemben, rejtekben. Mert ez jellemezné bukásának valódi képét leginkább. Ha létezik az ember tragédiájának egy világosabb pontja, egy szépségesen szép jelenete,
akkor ez az, hogy Isten megkérdezi az embert, hol vagy? Nem azért, mintha nem tudná, hanem hogy lehetőséget adjon neki az őszinte válaszra. Magányosságban, félelemben, rejtekben vagyok, Istenem, Uram. Egyedül te ellened vétkeztem, könyörülj és irgalmazd nekem és társamnak, az asszonynak. Ez az egyetlen egy pont volt, ahol megfordulhatott volna az ember tragédiája. És csöndesen mondom, ma is ez az egyetlen egy pont, ahol megszakad az átoklánc, amikor életünk mély pontján, valahonnan mélyről, és mégis nagyon magasról, nagyon messziről, és mégis kimondhatatlanul közelről elhangzik bennünk a kérdés, tudod, hol vagy? Ha ekkor nem köntőrfalazunk, és nem rejtőzködünk, hanem valami olyasmit mondunk, amit egyszer egy rongyaiban hazaérkezett Ádám mondott, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Szól az íge Lukács evangéliuma 15. részének 21. verséből. De nem ez történik, hanem folytatódik az ember tragédiája, és megkezdődik az egyik legszégyenteljesebb emberi magatartás, a vádaskodás és felelősség áthárítás. Nem én, hanem ő. Sőt, sunyi módon már a kígyó méregtől ihletetten vádolja a férfi a nőt, úgy, hogy még Istent is belekeveri. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az asszony volt, de lásd be, Uram, mégiscsak te vagy a hibás, hiszen te adtad mellém ezt a nőt, aki... satöbbi, satöbbi. Ismerős ez az okoskodás? Miért engedi Isten? Mondta egyszer valaki, hogy annyi ember éhezzen és nyomorogjon ezen a világon. Olyan valaki mondta, aki igen jómódú ember volt, de vidéken az édesanyja roppant csekély nyugdíjból és a szomszédok könyöradományából élt. A volt felesége pedig, akitől egy sokkal fiatalabbér elvált, egy hasonlóan minimális, bíróilag megállapított tartásdíjból tengődött, mert betegsége miatt nem mehetett dolgozni. Ez az okoskodás már a paradicsomban is ismerős, hogy nem én, hanem ő, de végeredményben te, Isten. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Mint a kígyó, úgy jött valami, én nem is tudom, mi volt, de hidd el, Uram, én nem vagyok felelős, én csak áldozat vagyok. Az ősi felelősség elhárítás ez. Milyen gyakran hallom négy szem közti beszélgetésben, amikor valaki aránylag őszintén feltárja életét, gyakran érkezünk ilyen ponthoz, vallomáshoz és megfogalmazáshoz. Tudja, magam sem tudom, olykor mi van velem, mintha az ördög bújna belém, valami hatalmába kerít, és akkor Isten irgalmazzon a páromnak. Hidd el, kedves, védekezik sok ember egy-egy nagy és csúf jelenet után. Az nem én voltam. Magam sem tudom, mi bújt belém. De már a kis 3-4 éves gyermek is így védekezik.
Az nem a jó kis Lacika volt, hanem a rossz kis Lacika, de az már elment, most a jó Lacika van itt, arra ne haragudjatok. Tehát, és mindenképpen, a másik, vagy Isten, vagy valami személytelen gonosz, ami úgy surrant elő, mint a kígyó, de nem én. Mi az ember tragédiája, ha nem ez? Kibúvás a felelősség alól. A felelősség áthárítás. Legyen és történjen ez egy szobakonyhás lakásban, vagy akár az ENSZ-ben. Nem én, hanem ő. Vagy akár valami különös játéka a dolognak, de nem én. A magányosság, a félelem, a rejtőzködés és a vádaskodás szörnyű árja hömpölyök ki ebből a rövid szakaszból, és ez a sötét ár sehol meg nem törik, csak Jézus Krisztus keresztjén. Csak ott, csak annak a közelében, csak annak a misztériumát megértve képes egy ember ezen a földön őszintén képmutatás és haszonlesés nélkül kimondani. Én voltam. Én, egyedül én vagyok a hibás. Egész nyomorult és elhibázott életemmel nem érdemlek mást, csak az ítéletet. Aki ezt egyszer, egészen és nagyon őszintén ki tudta mondani fölfelé, és ha kell, embertársa felé is, csak az éli át azt a csodát, hogy már nem magányos, többé nincs egyedül. Gazdája van, sőt, talán egy könnyes szemű barátja is, aki éppen vádolta addig. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. És nem kell rejtőzködnie többé, minek is, hiszen hazatalált.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ahogy vagy című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben a 117. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete Csoma Judit Margit, magyarországi berekfürdői református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követte majd a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című rész, melyet Fajschmidt Mária, a rádiónk önkéntes munkatársa olvasott fel. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben Keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Milton Burr, amerikai humorista és színész szollából származik, és így hangzik. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Ez a gondolat motiváljon minket a mai napon. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

nekem. Gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. 20 megyében és Bukarestben okoztak károkat a kedd éjszakai viharok. Érettségi. A diákok, akik önhibájukon kívül elkéstek, 13 órától vizsgázhatnak. Bolozsán szerint a parlamentnek el kell fogadnia a közalkalmazotti bértörvényt minden hiányosságával együtt. Július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér. Kolozsváron ma viharokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. 20 megye 60 településén és Bukarestben okozott károkat a tegnap éjszakai vihar, közölte ma reggel a katasztrófavédelmi főfelügyelőség. A viharos erejű szél által kidöntött fák országszerte közel 470 személygépkocsit rongáltak meg. Ma reggel 6 óráig a katonai tűzoltók 45 elöntött házból, 35 udvarból, 30 pincéből vagy alaksorból, 17 utcából szivattyúzták ki a vizet, és 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot takarítottak el. Ugyanakkor 60 épület megrongálódott tető szerkezetéből kellett eltávolítaniuk elemeket. A katasztrófa védelmi erők bevetésére Fehér, Bihar, Brajla, Buzou, Kolozs, Kalarás, Tolzs, Galac, Dzsurdzsú, Hargita, Hunyad, Jálomica, Ilfov, Máramaros, Szatmár, Maros, Szeben, Szilágy, Tulcsa és Völcse megyében volt szükség, valamint Bukarestben. A hatóságok 28 megyében és a fővárosban összesen 58 figyelmeztető üzenetet küldtek a rossz idő miatt a lakosságnak a Roalert rendszeren keresztül. Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi vizsgára, ami ma reggel 9 órára volt meghirdetve, délután 13 órától kapnak lehetőséget, és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Ahogy már említettük, már a virradóan hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Ez a rendkívüli intézkedés rögzített az érettségi szervezési módszertanában, és kizárólag olyan esetekben alkalmazható, amikor a vizsgázó akaratán kívül álló, elháríthatatlan körülmények merülnek fel. Mint ismert, a szaknak megfelelő kötelező vizsga eredetileg tegnapra volt ütemezve, ám a hatóságok kénytelenek voltak már halasztani. Az Oktatási Minisztérium az országot sújtó vörös kódos hőségriasztás és a rendkívüli kánikula miatt döntött úgy, hogy a diákok egészségének védelmében egy nappal elhalasztja a megmérettetést. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a parlamentnek el kell fogadni a rendkívüli ülésszakon a közalkalmazotti bértörvényt, annak minden hiányosságával együtt. Bolozsán a TVR tegnap este sugárzott műsorában kijelentette, hogy a jogszabály az országos helyreállítási terv fontos mérföldköve. A kormányfő szerint bármilyen törvény, amely nagy várakozásokat kelt, de nem tud túl sokat nyújtani, heves vitákat gerjeszt, a politikumnak ezért nyíltan kell beszélni az emberekkel. Személy szerint ő mindig a lehető legkorrektebb és legtisztességesebb magyarázatokkal szolgált, hangsúlyozta. Véleményem szerint a parlamentnek meg kell hoznia ezt a döntést, és úgy gondolom, hogy Románia számára a legjobb megoldás az egységes közalkalmazotti bértörvény elfogadása, annak minden hiányosságával és elégedetlenséget okozó előírásával együtt, szögezte le. A jogszabálytervezetet a szociális partnerekkel megvitatták, még az Európai Bizottságnak kell elemeznie, tette hozzá. Július 1-től, vagyis mától, a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Erről március 12-én elfogadott, 146-os számú határozatával döntött a kormány. A kormány határozat értelmében egy teljes állású alkalmazott minimális órabére 25.949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8%-kal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint 2026 márciusában 831.382 alkalmazott részesült minimálbérben Romániában. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A kormány 2026. április 16-án elfogadott sürgősségi rendeletével ugyanakkor az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította a mezőgazdasági és az élelmiszeripari minimálbért is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma viharokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 31 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból.
2: A Krödély. Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide és izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
0: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mire Fink.
3: Azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor, amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni.
0: Lelkiépülés a Calvin héten.
4: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozat volt. 12 éve vagyunk az Egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül az utolsó 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A KRÖDÉ, a Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalatot szereznek. A KRISZ által szervezett lendületen a KRÖDÉ is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a KRÖDÉ koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.
1: A KRÖDÉ-vel is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
2: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.

0: elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
1: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
0: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy Tiszta Forrás Alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak, de mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fog ott csinálni?
1: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára és az Isten dicsőségére.
0: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg, talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek fel titeket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
1: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra meg ismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amit ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
0: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
1: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus, vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
0: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután? ötlettel.
1: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadószervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldőszervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadószervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldőszervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadószervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
0: Egyszer Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
1: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágd bele, hajrá és keresd meg!
0: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.
2: Milyen kahit

0: az anyaország. Az év tematikus általános iskolai diákrádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Hegedűs Márk összeállítását hallják.
1: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
2: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis is vagyok együtt dolgozni.
1: És téged hogy hívnak?
2: Németh Dávid.
1: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
3: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor, amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádiós szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
1: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
3: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
4: Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
5: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
1: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük, mert van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
6: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
1: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
6: Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
1: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
7: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
1: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
7: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
7: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
1: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
7: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
1: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
7: Hát az iskolapszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
1: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket,

0: aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picit úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
1: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
2: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
3: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
4: Az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
3: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
4: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
3: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
5: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
3: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
6: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
3: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
6: Igen.
7: Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
8: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
9: Kicsim, menj a szobádba, telefonálok.
3: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt-e mögött a koncepciód?
10: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.

0: Gyere, kosarazzunk!
1: Nincs kedvem.
0: De ne kéresd magad.
1: Jól van.
0: Ez meg mi a kezeden?
1: Semmi.
0: Megvágtad magad valamivel?
1: Nem. Csak nekilöktek a...
0: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
1: Nem kell. Hagyjál.
0: Elkísérlek, ne aggódj.
1: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
0: De Misi!
2: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Calvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal vette kezdetét egy június 21-én délután a házas párok napjával kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai Telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel magsán volt, az úrtól jön a

0: szabadulás ira alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a kávé héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszfaluban volt szervezve, ez kedden délután lett, az idén eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt a ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt az megszokottattól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is alsó Csernátonban volt, körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképű a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Létszfalva adott otthont a presbiteri napnak, ezen körülbelül 140 résztvevő volt, ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt, körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakács művészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
1: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
0: Közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
1: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
0: Az egyház megyében minden ifinek külön vezetősége van, illetve a presbiteri szövetségnek, a nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül. Van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyházkerületben irigyésre méltó lelkész csapat ebben az egyházmegyében, aki tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hová kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 nap napon keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvény ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, mikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban, odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvénysorozatot. Minden gyülekezetnek, vagy melyikben lesz a következő helyszín, egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napon megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy este 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen a szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántól nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
1: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
0: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban áthozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Kálvin hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a presbiter és a nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokat magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
2: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Kálvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson egy jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte, örökkön örökké. Amen. Egy kézfogással köszöntsük a körülöttünk levőket. Köszöntjük azokat is, akik a távolból kapcsolódnak be a mi Isten tiszteletünkbe.

Most pedig a 182. énekünknek az első két szakaszát énekeljük. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, így kezdődik a 182. énekünk.

Isten igét hallgassuk a János szerinti evangélium 12. részének 12. versével kezdődően. Isten igéjét a korábban megnevezett helyről, a János evangéliumának 12. részéből olvasom, a 12. versével kezdődően. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikorra találva, felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikon ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Amen. Isten igéje legyen áldottá, hogy mi az befogadva sok és áldott gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válasza így hangzik. Ő úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 211. énekünknek a B változatát énekeljük. 211. énekünk mind a négy szakaszát. A B változat így kezdődik. Örvendezzen már a világ, légyen mindenben vigasság.

Hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, Te évről évre végigvezetsz bennünket abban, amit Te magad megéltél itt a földi életed idején. Különösen hálás a mi szívünk, hogy újra és újra eljuttatsz bennünket a Te keresztedhez. Azért, hogy rácsodálkozzunk arra, amit Te megtapasztaltál. És ugyanígy hálás a mi szívünk, hogy a kereszt után Te a tekintetünket tovább vezeted az üres sír felé. És egyben jelzed, hogy Te élő Isten vagy. Ma délelőtt, virágvasárnapot ünnepelve, szeretnénk rácsodálkozni arra, aki érkezik, aki nem menekül el a fájdalomtól, aki vállalja a bevonulást, annak ellenére tudja, hogy mivel jár ez együtt. Köszönjük, hogy virágvasárnapon Te örvendezésre hívsz bennünket. Miközben annak feszültsége van bennünk, hogy tudjuk, hogy virágvasárnapot a nagypéntek követi, a dicsőséges bevonulást, a csodálkozást, az örvendezést, a szenvedés, a megaláztatás, mi most mégis, veled végigjárva az utat, csodálkozhatunk, örvendezhetünk, többek között annak is, hogy Te mindezt értünk vállaltad. Urunk, arra kérünk Téged, hogy miközben együtt vagyunk sokan, és talán a magányban, az otthon csendjében, talán egy betegágyon, vagy más formában, mások is bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe. Köszönjük, hogy ezt az utat nem csak így, emberi közösségként járhatjuk végig, hanem tehetjük ezt úgy, hogy melletted haladunk. Az a garanciánk, hogy Te keresed a velünk való találkozást. Hogy nem nekünk kell megérkezni valamilyen úton, módon hozzád, hanem a garancia az, hogy Te indultál el, és úgy, ahogy egykor közelítettél Jeruzsálemhez, majd bevonultál a fővárosba, megnyíltak előtted a kapuk, sokan csodálkoztak, ünnepeltek Téged, így ma is Te közelítesz, Te jössz, Te akarsz bennünket önmagadra rácsodálkoztatni. Miközben így együtt vagyunk, megköszönjük Neked, hogy Te ezen munkálkodsz. Drága Szentlélek, közöttünk vagy egykori ígéreted szerint, azért, hogy bennünket kiemelj mindabból, amibe egy hétköznap mindenféle megtapasztalása, megélése általában el szokott bennünket süllyeszteni. És velünk vagy azért, hogy ott, ahol nem történt meg ez az elsüllyedés, ott is legyen felemelkedés, még magasabbra, még közelebb hozzád. Köszönjük, hogy drága Szentlélek, Te a mi szívünket fel akarod szabadítani a veled való örvendezésre. Add, hogy megnyíljanak a belső kapuk bennünk. Mindaz, ami lezárt, mindaz, amit nem szoktunk megnyitni mások előtt, vagy mindaz, amit időnként előtted is bezárunk, mennyei Atyánk, hadd nyíljon, ahogyan énekeltük, hadd hújjanak le az árak. Nem azzal szeretnénk bibelődni, hogy a kulcsot keressük. Szeretnénk megélni annak a csodáját, hogy Te akkor, amikor érkezel, a Te érkezésedben csodát teszel, lehúlnak az árak, megnyílnak az ajtók, és megélhető veled együtt a csoda, hogy előtted nincs bezárt hely, nincs bezárt élet, nincs elfogyó lehetőség, nincs olyan, ami valamilyen emberi mulasztás, vagy deficit, vagy valamilyen emberi hiba folytán mégis nélküled maradna. Köszönjük, hogy nem kell ehhez nekünk semmit tenni, egyszerűen csak hívni Téged, és rácsodálkozni a Te jöveteredre. Légy áldott ezért. Amen.
A 311. éneknek az első két szakaszát énekeljük. 311. énekünk így kezdődik, tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe.

Drága testvérek, virágvasárnap, egy virágvasárnapi Zsoltárt fogunk együtt olvasni és keresni Isten üzenetét ebből. A 24. Zsoltár, olvasom és hallgassuk azt nyitott szívvel. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg a szent helyen? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtok, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Amen.

Virágvasárnap olyan, mint amikor nagyon várunk valakit. Már kitakarítottunk, elkészült a sütemény, talán ki van tálalva, ki van téve az asztalra. Minden elkészítve, és azon izgulunk, hogy mikor halljuk az érkezése hangját. Lehet, hogy az ajtót is résnyire hagytuk, hogy észrevegyük, halljuk, ha lépdel, ha érkezik. Ott ülünk, és várjuk a találkozást. Nem akárki érkezik. A házura jön. Többször is megtapasztaltam, hogy egy-két napos elutazás után, alig, hogy kiszálltam a kocsiból az udvaron, a család elém jött, a gyermekeim a nyakamba ugrottak. Azt sem tudtam, hogy hogyan tartsam őket. Annyira vágyták a közelséget. Aztán az otthonba belépve terített asztal fogadott, és az illatok arról árulkodtak, hogy valami nagyon rendkívüli finom készült. A 24. Zsoltár valami hasonlót ír le. Nem egy vendég érkezik, egy király érkezik. Haza. A Zsoltár egy húsba vágó mondattal kezdődik. Az Úré a föld, és minden, ami rajta van. Ez azt jelenti, hogy Istené a tulajdonjog. Mindaz, amit a magadénak gondolsz, és amit görcsösen próbálsz megtartani, vagy megszerezni, az nem a tiéd. Nem a tiéd a házad. Lehet, hogy a telekkönyvben a te neved szerepel, a tulajdonos rubrikában, de mégsem a tiéd. Nem a tiéd az udvar. Nem a tiéd az a ruha, ami rajtad van. Nem a tiéd a tested. És lehetne még hosszan sorolni, hogy mennyi minden van, amiről azt gondolod, hogy a tiéd. Amiért megküzdöttél. Amit megvásároltál, ami olyan drága neked, mindez nem a tiéd, hanem valaki másé. Istené a tulajdonjog. Sokan azért fáradtak és feszültek, legyen itt szó egy gyárban dolgozó édesapáról, vagy az unokáért, vagy netán az idős nagyszülőért aggódó felnőtt emberről, mert azt gondolják, hogy csak az van, amit két kézzel megküzdve maguknak kialakítanak. Vajon nem azért sokszorozódik meg az aggodalom bennünk, mert nagyon mélyen ezzel a tévképzettel élünk, hogy csak az van nekem, amiért megdolgoztam, amit helyretettem, amiben beleadtam magam, amiért kínlódtam. Drága testvérek, annyira felszabadító ennek a Zsoltárnak az indítása, az Úré a föld és annak teljessége, minden, ami betölti. Nincs egy négyzetcentiméternyi terület ezen a földön, ami ne lenne az Istené, és nincs egy olyan területe az életnek, a tiédnek sem, ami fölött ne mondaná ki ő maga, hogy ez az enyém. Egyik Biblia órán mondta el valaki, hogy amikor a férje időnként éjszaka munkában van, az egyik gyermekük lefekvés előtt mindig ellenőrzi a bejárati ajtót. Be van-e zárva? Biztonságban vagyunk-e? És vannak olyan esték, amikor ez nem csak egyszer történik meg, hanem háromszor, négyszer, ötször is. Mindegyre oda megy, mindegyre megnézi. Bezártuk? Jól tudom. De akkor, amikor az apa otthon van, soha nem jut eszébe, hogy ellenőrizni kéne a bejárati ajtót, mert valaki bejöhet, valami történhet velünk. A biztonság érzet nem abból fakad, hogy jó a zár, hanem abból, hogy valaki ott van, és a jelenlétéből kiárad valami,
ami elveszi a bizonytalanságot, és megtölt biztonságérzettel. Ki van melletted? Vajon a biztonság érzeted megvan-e? Vagy bizonytalankodsz, remegsz, aggódsz, félsz mindegyre, mert hiányzik annak a jelenléte, aki adja, sugározza a biztonságot mindegyikünk számára. Drága testvérek, azon a bizonyos bibliórán, amire már utaltam a gyermek kapcsán, egymással beszélgetve az is kiderült, hogy a legtöbb feleség, akkor, amikor a férj elutazik, ugyanúgy egyfajta bizonytalanság érzettel van jelen a saját otthonában. Nem csak egy személy hiányzik, a férj. Az ő távol létében valami más is hiányzik, valami megrendül a családban. És nem csak a gyerek megy időnként oda megnézni, hogy be van-e zárva az ajtó. Időnként egy-egy feleség is oda megy. Újra és újra ellenőrzi önmagát. Jól gondolom, megtettem minden lépést a biztonságunk érdekében. Valami hiányzik akkor, ha nincs otthon a ház ura. Hiányzik a biztonságot adó férj, az édesapa, valaki. Ezelőtt néhány évvel egy 65 év körüli férfivel beszélgettem, és a következőket mondta. Az utóbbi 2 év nagyon nehéz volt. Életem legnehezebb évei. Érdeklődően néztem rá, hiszen egy 65 év körül járó ember sok mindent megtapasztalt már az életben. Ő maga is édesapa volt, nagyapa. Azt hittem, hogy az élet nehézségeim már túlestem. Mesélte az elmúlt 2 évre való visszatekintést. És mi történt? Kérdeztem tőle érdeklődve. Meghalt az édesapám. Azt hittem, hogy felnőtt férfiként, családapaként, nagyapaként, úgy, mint aki már sok mindent megtapasztalt, az élet nehézségein átmentem, de rá kellett jönnöm, hogy a legnagyobb nehézség számomra eddig az életben ez volt. És azóta, hogy már nincs mellettem, be kell vallanom. Időnként nagyon, máskor kevésbé, de árvának érzem magam. Valami megrendült bennem. Egy kicsit bizonytalan lettem. Drága testvérek, az illető azt is elmondta, hogy erről a megtapasztalásáról szégyel beszélni. Hogy is lehetne kimondani azt, hogy egy 65 év körül járó ember nem tud jól gyászolni, elveszített valakit, és ennek a hiánya betölti, hogy megrendült az élete, hogy már nem érzi magát olyan biztonságban. Van valaki, aki az életünknek biztonságot kölcsönöz, azáltal, hogy van, azáltal, hogy ott van, és túl azon, hogy egy férj, egy apa, akár 90 körül járva is, a saját családjának biztonságot kölcsönöz, ezen kívül van még valaki, aki biztonságot akar kölcsönözni az életünknek. Az a király, aki egykor virágvasárnapon bevonult Jeruzsálembe, az a király, akiről a 24. Zsoltár beszél, az a király, aki előtt fel kell kiáltani, hogy kapuk, emelkedjetek fel, nyíljatok meg, mert túl kicsik, túl szűkek vagytok, mert olyan nagy erővel jön, hogy egyszerűen nem fér be, addig, amíg a kapu szűk, nincs tágra nyitva az ajtó. Ki az, aki érkezik? Nem akárki, hanem a ház ura. És ott, ahol a ház ura jelen van, ott ő határozza meg a rendet is. Azt, hogy milyen mederben zajlik az élet, hogy mikor mit kell tenni, és minek van helye, és minek nincsen helye.
Ezért fogalmazódik meg a 24. Zsoltárban ez a kérdés, hogy ki mehet fel az Úr hegyére? Ki az, aki találkozhat vele a szent helyen? Ott lehet ez a kérdés bennünk is. Most képzeljenek el egy édesapát, aki egész nap a műhelyben dolgozott, munkaruhában van, talán kocsit szerelt, heggesztett, kerítést szerelt. A lényeg az, hogy ráragadt egy nap mindenféle pora, ott vannak a foltok, és egyszer csak nyílik a kapu, nyílik az ajtó, és belép a saját otthonába. Ott van egy gyermek, aki örül az apa jövetelének, és szalad eléje fehér ruhában. Az apa tudja, hogy hogyan érkezik, és megállítja a gyermekét. Ne gyere közel! Foltos vagyok, koszos vagyok, összekoszollak téged! Várd meg, amíg átöltözöm, aztán majd jöhetsz. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy sokszor érezzük magunkat így Isten kapcsán. Hogy tudjuk, látjuk, ha magunkra tekintünk, akkor ezt felfogjuk, érzékeljük, hogy foltosak vagyunk. És az ő közelébe érve, az ő szentsége, az a tisztaság, ami belőle sugárzik, és az a folt, mindaz, ami ránk ragadt, nehezen találkozhat egymással. Valamit tenni kéne, hogy az a foltos ruha, koszos ruha lekerüljön rólunk. Ki az, aki felmehet az Istennel való nagyon mély találkozásba, beléphet az ő szent otthonába? És a Zsoltárból hangzik a válasz. Csak az, akinek rendben vannak a gondolatai, megtisztult. És az, akinek a tettei, az utai kiigazodtak, nincsenek görbeutak, nincs olyan, hogy ő olyat tesz, ami nem illik a házurához, a királyhoz, akivel találkozik. Néha úgy állunk Isten előtt, hogy tudjuk, hogy sem a kezünk nem tiszta, sem a szívünk nem tiszta. És mégis létrejön a találkozás. Egykor a zarándokok a Sion hegyre vonultak fel. A Sion hegy lejtője lépcsőzetes volt, és ahogy közeledtek a templomhoz, nem csak egy épület dicsőségével számoltak, nem csak azt vették észre, hogy itt egy remek mű épült, Salamon királyáról gondoskodott, miközben mentek felfelé. Mindegyre ott volt bennük ez a kérdés, amely bennünket is időnként nyugtalanít. Ki találkozhat az Istennel? Ki tudja elhordozni azt a szentséget, azt a tisztaságot, ami belőle árad? Ki az, aki beléphet egy király magánrezidenciájába? Nem tudom, hogy jártunk-e királyi palotákban, kastélyokban. Lehet, hogy volt ilyenben részünk, hogy egyik-másik uralkodóház kastélyába beléphettünk látogatóként. Egy alkalommal részem volt egy ilyen látogatásban. És emlékszem arra, hogy a bejáratnál felkészítettek bennünket arra, hogy itt nem lehet semmihez hozzáérni. Csak ott lehet vonulni, ahol az idegenvezető enged. Semmihez nem lehet hozzáérni. Sőt, még a lábunkra is amolyan szőnyegvédő parkit védő papucskát adtak, hogy a lábbeli nehogy összekarcolja azt az értéket, amit az a padló vagy szőnyeg jelentett. De kedves testvérek, az igazi értékét az épületnek nem ez adja. Nem a parkett minősége, nem a szőnyeg minősége, hanem az, aki benne él, benne lakik. Attól lesz értékessé egy épület, hogy hogyan kötődünk ahhoz, aki azt betölti. Lehet, hogy már tapasztaltuk azt, hogy valaki ott lakott valahol, és aztán elköltözött. És amikor visszatértünk ugyanabba az otthonba, épületbe,
Már semmit nem jelentett nekünk az épület, mert az a valaki nem ott élt, hanem két utcával arrébb, három településsel odébb. És az az épület, az a lakás elvesztette jelentőségét, mert nem a falak, nem a dekoráció, nem a körülmények adják a jelentőségét annak, hogy mi hogyan vagyunk jelen egy térben, hanem azok, akikkel a teret megtöltjük. A ház ura érkezik. A virágvasárnap titka ebben van. Nem akárki jön, nem akárki találkozik, nem akárki készül közel lépni hozzád. A világ gazdája jön, a nagy király, akinek a dicsősége betölti az egész földet. És kedves testvérek, ezért hangzik a felszólítás, a felkiáltás, hogy nyissátok ki a kaput, sőt, kapuk, emelkedjetek fel. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy nőjetek nagyra. Nőjetek nagyra, táguljatok ki, mert túl kicsi az a rés, túl kicsi az a hely, ahol szokásos módon kijártok, bejártok, nagyobbra van szükség. Mit jelent mindez ránk nézve? Drága testvérek, most képzeljük magunk elé egy ókori városnak a falait. 5-6 méter, 8-10 méter magas falak. Nem ritkán 2-3 méter szélességűek is, hogy netán, ha ostrom alá vonják, akkor a faltörő kosok ne tudják áttörni, vagy ne könnyen tudják áttörni. És képzeljük magunk elé egy ilyen városnak a bejáratát, a kapuját. Egy külön erődítmény szokott lenni, Izraelben is így volt ez. Nem volt ritka, hogy 4-5-6 cellás beléptető kapu védte a várost. Ez azt jelenti, hogy 4-5-6 kisebb kapu zárta le a bejáratot, hogyha netán az egyiket sikerül betörni, a következő állítsa meg a betolakodót. Akkor, amikor a fejedelem érkezik, egy így kialakított kapurendszert kéne kitágítani, a falakat kéne lebontani, a kaput kéne megnagyobbítani, és a köveknek szól elsőrendben a felszólítás, hogy táguljatok, nyíljatok. És aztán, ha tovább vizsgálgatjuk ezt a Zsoltát, akkor rájövünk arra, hogy itt a szó, a felkiáltás, a felszólítás nem a köveknek szól. Nekünk szól. Nőjetek magasabbra, ti kapuk, emeljétek fel fejeteket, ti kapuk. Mit jelent ez? Miért fontos ez nekünk? Az ember, ha maga biztonságáról van szó,

király, akkor érezd magad biztonságban, és nyisd ki az ajtót. A gondolataid, a szíved, engedd, hogy belépjen oda, ne csak egy résre nyitott ajtó legyen a te életed peremén valahol, ahol időnként bekukkanthat, benézhet. Engedd őt úgy be, mintha a saját otthonába jönne. Mert ahová ő jön, ott nem csak a kapuk kell kitáguljanak, megnyíljanak, ott kitágulnak a lehetőségek is. Ott megváltozik az ember élete. Ott az, ami addig bezárt, vagy nagyon szűk, nagyon kicsi, amivel mindegyre találkozunk, az elfogyó erőnkkel, a mulandó egészségünkkel, a gyermekeink magatartásával, ami időnként elromlik és kétségbeejtő, egy-egy konfliktus után egy kapcsolat törékenységével, és annyi mindent lehetne még sorolni, ami törékeny, kicsi, és amiben keressük a biztonságot. Mi az, ami kimondható, mi az, ami nem? Hányszor ezen megy a belső háború, a belső harc? Mikor hallgassak, mikor mondjam, mennyit mondjak, mennyit hallgassak el? Ismerős? Nyisd ki a kaput, és engedd be a királyt. Az Ószövetség görög fordítása a Septuaginta ezt a mondatot, hogy emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, nem úgy fordítja, hogy általában a magyar fordítások, hanem így fordítja, hogy ti fejedelmek, vagy ti vezetők, emeljétek fel a fejeteket. Nem a kapuknak szól a felszólítás, hanem azoknak, akik a kapuk bezárásáról gondoskodtak. Ha onnan indultunk, hogy egy családnak biztonságot ad egy családapa jelenléte, egy feleségnek biztonságot ad a férj jelenléte, hadd folytassuk azzal, hogy egy családapának a család biztonsága a munkaköri leírásához tartozik. A megéléséhez tartozik. És ezt a felszólítást most így halljuk, hogy Isten egy-egy család vezetőjére különleges feladatot bízott, nem akármit, a biztonságot adó kapu kinyitását és bezárását. Akkor látjuk azt, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy mi az, ami bejöhet egy házba, mi az, ami bejöhet egy családba, mi az, ami bejöhet egy közösségbe, és mi az, amit nem szabad beengedni. Kedves férfiak, idősebbek és fiatalok, érzitek ennek a felelősségét? Van, amit meg kell állítani, és van, amit ki kell zárni. Van, amit nem kell beengedni. Ennek a felelőssége ránk nehezedik. De ugyanúgy ott van ez felelősségként egy-egy családanya vállán is. Egy nagymama vállán. A mi vállunkon. Akkor, amikor ez a Zsoltár megszólít bennünket, ilyen minőségben is megszólít. Ti, akik azért vagytok felelősek, hogy mi jön be, és mi az, ami nem jöhet be, most ti nyissátok ki a kapukat. Engedjétek, hogy ez a fejedelem, aki érkezik, a király, aki érkezik, a gazda, aki érkezik, aki hazajön, beférjen ott, ahol máskor szűkös a bejárat, szűkös a rés. Drága testvérek, joggal kérdezhetjük önmagunkat ezek után, hogy vajon hol túl szűk a kapu? Az életem melyik területén nem merem a házurát, a világgazdáját, Krisztust magát beengedni? Hol van az, hogy csak résnyire nyitom? Hol van az, ahol az én emberi lehetőségeim szerint megnyitottam,
De valahogy mégis szűkös a rés, le kéne bontani.

meg kéne nagyobbítani. Hol túl szűk a kapu? Hol bizonytalankodsz abban, hogy beengedd? Hol nincsen biztonságod? Ezt is kérdezhetem, mert rendszerint az életünk különböző területeinek a bizonytalanságai mutatják azt, hogy ott nem a gazda diktálja még a rendet. Nem az ő szabályai szerint zajlik az élet. Az ő királysága, az ő uralkodása még nem teljesedett ott ki. Virágvasárnapon megnyílik Jeruzsálem kapuja, és Jézus belép a városba. És hallottuk a János evangéliumából, hogy sokan pálmaágakat vágtak, és kivonultak a király érkezésére. És Jézusban egy eljövendő királyt láttak. De azt is megjegyzi az evangélium, hogy mindezt csak azért tették, mert előtte valamit megtapasztaltak. Vajon mit éltek meg korábban, ami erre késztette őket, hogy most aztán pálmaágakkal ünnepeljük az érkező királyt? Megjegyzi az evangélista, hogy csak azért, mert látták, hogy Lázár kijött a sírból. És láttak olyat, hogy betegek gyógyulnak meg. De csak ezért. Ezért nyílnak a kapuk. Ezért emelkednek a magasba a pálmaágak. Ezért kerül le a kabát, a felső ruha sokakról, és terítik a porba. Mert valahol mindenkiben ott van a reménység, hogy most eljött az én időm. Ha Lázárral megtette, akkor velem is megteszi. Ha Lázár meggyógyult, akkor nekem is esélyem van. Kedves testvérek, hol van itt a gond? A gond ott van, amikor azt gondolom, hogy Jézus csak ezért jön. Csak azért, hogy minden idejét, minden figyelmét az én egyik vagy másik problémámnak szentelje. Mert ez a szűk látókörűség, ez az, ami bezártságról árulkodik. Szűk látásról. Olyan ez, mint amikor a kémlelő lyukon nézegetek kifelé. Na mennyit látok abból, ami az ajtón kívüli világban van? Nem sokat. Egy kis foltot. Ennyit. Ennyi lenne az Isten dicsősége, nagysága? Az én picike kis problémám egyik vagy másik? Nem csak ennyi. És virágvasárnap csodája arról beszél, hogy Jézus királyként, fejedelemként úgy akar bejönni, úgy akar közel jönni, hogy te észrevedd, én észrevegyem, és mindegyre így számoljunk vele, hogy ő ennek a világnak megvetette az alapjait, megalkotta ezt a világot, és mindaz, ami ebben a világban van, biztonságban van, akkor, ha az ő uralma alatt van. A te életed. Annak egyik és másik területe is biztonságban van. De ez a biztonság nem abból fakad, hogy az ajtó mennyire van zárva, hanem abból fakad, hogy mennyire van közel hozzád, mennyire van otthon, nálad a világ megváltója. Az ő jelenléte biztonságot jelent. Az ő jelenléte csodát is jelent időnként. Az ő jelenléte szabadságérzetet jelent. Az ő közelsége újra és újra visszahozza az elveszített biztonságot. És ezzel akar megajándékozni valamennyünket, nem csak virágvasárnapon, hanem életünk minden napján. Amen. A 182. énekünknek a 6. szakaszával válaszoljunk az elhangzottakra. 182. énekünk 6. szakasza így kezdődik: Isten báránya, jövel, mutasd szelídséged.

annyi mindent tudunk elveszíteni, és annyi minden hiányzik az életünkből. Mindegyre elveszítjük a biztonságérzetünket, mindegyre elveszítjük a szabadságunkat, mindegyre úgy próbáljuk a biztonságérzetünket pótolni, hogy valamit megragadunk, és biztonságot adó zárként, ajtóként, kapuként vagy falként abban fedezzük fel, hol egyikben, hol másikban a biztonságunk forrását. Köszönjük, hogy Te, aki a világ alapjait megvetetted, aki ezt a földgolyót megformáltad, aki az embert is megalkottad, aki berendezted az életet úgy, hogy az biztonságos legyen. Te magad mindegyre elindulsz azért, hogy közel jöjj hozzánk, hogy az elveszített biztonságérzetünket Te újra és újra helyreállítsad. És köszönjük, hogy így a húsvét ünnepéhez közeledve Te ezzel indítasz, hogy szeretnél bevonulni, szeretnél közel jönni, szeretnél fejedelemként, királyként a mi életünk minden szobájában, zegében, zugában, kamrájában, életünk minden négyzetcentiméterre felett uralmat gyakorolni. Köszönjük Istenünk, hogy egyetlen olyan kis terület sem lehet a mi életünkben, ami fölött nem mondanád ki, hogy ez az enyém. Köszönjük, hogy ebből érezhetjük, tudhatjuk mindegyre, hogy ahol Te jelen vagy, ott Te gondoskodsz. Ott is, ahol időnként kétségbe ejtőnek tűnik a helyzet. Ott is, ahol az egészség megtörik. Ott, ahol az öregedés jeleit látjuk. Vagy ott, ahol egy gyermek életében a magatartása valami mélységes rosszul árulkodik pillanatnyilag. Ott is, ahol mindegyre szülőként megrendül az életünk, mert látjuk, hogy kamasz gyermekeink nem azt az életet élik, nem azt az életet vágyják, amit mi nekik szántunk. De ott is, ahol a felnőtt gyermekre a szülő időnként úgy tekint, hogy aggódik, félti. Köszönjük, hogy bárhol is, életünk bármelyik területén fedeztük fel ma délelőtt a bizonytalanságot, eléd hozhatjuk, letehetjük, és kérhetünk arra, hogy jöjj és költözz be, úgy, mint aki otthon van. Urunk, szeretnénk ma délelőtt látni, hogy ott, ahol talán az elmúlt héten is aggódtunk és féltünk, Te abban otthonosan mozogsz. Nem úgy, mint idegen, nem úgy, mint betolakodó, nem úgy, mint egy vendég, aki jön, egy kicsit ott van, egy kicsit átrendez, egy kicsit megnyugtat, és aztán tovább megy, hanem úgy, mint aki otthon van, aki ott lakik, ott, ahol az életünk zajlik, ott, ahol időnként összeszólalkozások történnek, ott, ahol ebből fakadóan megrendül időnként a belső reménység, ott, ahol fájdalom tölt el, Te egyszerűen jelen akarsz lenni. És köszönjük, hogy ebből a jelenlétedből nem csak biztonság árad, hanem öröm forrásává lesz. Köszönjük, hogy ott, ahol Te otthon vagy, ott mi bátran kiálthatjuk azt, hogy Hozsánna, Hozsánna. Ez lehet a mi virágvasárnapi örömkiáltásunk. És köszönjük, hogy úgy mehetünk tovább, ma délelőtt, a veled való találkozásból, hogy életünk minden területén, ott is, ahol még nem látunk megoldást, felkiálthatunk ezzel az örömszóval. Te, aki királyként jössz, érkezel, arra kérünk, hogy vegyél uralmat. Ezzel a régies kifejezéssel azt szeretnénk elmondani és kérni tőled, hogy vágyunk arra, hogy Te rendelkezz. Te rendezd be azt, ami
életünk otthonában zajlik. Te tegyél rendet. Te határozd meg a dolgok menetét. Tőled jöjjön a napi program, a rutint, hadd tudjuk hozzád igazítani. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te olyan dicsőséges úrként jössz, akit nem hogy Jeruzsálem, vagy manapság Kolozsvár, de az egek egei sem tudnak befogadni. Te nagyságos vagy, és mi szeretnénk ezt észrevenni. Nem csak annyit látni benned, hogy megtörtént egy csoda, és ez valami rendkívüli ámulatba ejtő, szeretnénk észrevenni, hogy az egy csodán túl van kettő, van három, van sok, voltak, vannak, úgy, ahogy a veled való kapcsolatban helye van a csodák meg nem történésének is, a mélységnek, a megtöretettségnek. Köszönjük, hogy miközben nagy hetet ülünk, erre készülünk, miközben magunk előtt látjuk nagy pénteket, a Golgota keresztjét, a te dicsőséges bevonulásodhoz a fájdalmak vállalása is hozzátartozik. És köszönjük, hogy hálás szívvel tekinthetünk előre. Így élhetjük meg újra az ünnepet, látva, várva téged, a te közelséged. Istenünk, miközben előtted állunk, szeretnénk eléd hozni egy édesapát, akinek az egészsége az elmúlt héten megtört. Imádkozunk gyermekeivel és feleségével együtt, ő érette. Kérünk, hogy légy hozzá kegyelmes, és gyógyító kezet találja meg őt. Miközben így együtt vagyunk közösségként, tudjuk, hogy annyi minden van, ami ott lehet bennünk, ezért most közös imádságunk után a mi személyes kérésünkkel és hálaadásunkkal fordulunk hozzád. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja mi imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, hogy ma délelőtt is a szeretett szolgálati perseimbe ugyanannak a négy gyermekes félárva családnak gyűjtünk, akinek hónap korábbi vasárnapjain is. Isten áldja meg azokat, akik egy nehéz lakhatási körülmények között élő családnak az adományaikkal segítenek. Hirdetem, hogy a ránk következendő péntek, nagy péntek, délelőtt 10 órától lesz ünnepi istentiszteletünk. A ránk következő vasárnap pedig húsvét vasárnapja, 9-től és 11 órától a megszokott időben lesznek úrvacsorás istentiszteleteink, majd este 6 órától, másod és harmadnapján pedig délelőtt 10 órától és másodnapján este 6 órától lesz ünnepi istentiszteletünk. Úgy, ahogy ezt már mondtam, hogy ünnep első napján úrvacsorás istentiszteletünk lesz, erre készülve kedd estétől esti 7 órakor fognak kezdődni a bűnbánati alkalmaink, kivéve a szombat estét, amikor a megszokott időben 6 órakor fogunk majd találkozni. Tehát minden este 7 órától, keddel kezdődően, szombaton este pedig 6 órától kezdődik a bűnbánati istentiszteletünk. Új könyvek érkeztek a kézi könyvtárunkba, meg lehet ezeket tekinteni itt a hátsó asztalnál, és lehet ezekből kölcsönözni. A kölcsönvet könyveket pedig, akik kölcsön vették, arra kérjük, hogy idővel, ha kiolvasták, akkor hozzák vissza, mert vannak, akik várnak a kölcsönvet könyvekre, és szeretnék ezeket kikölcsönözni. Azt is hirdettem, hogy az istentisztelet után az első éves konfirmandusok szüleit a
gyülekezetünk alaksorába, a templomunk alaksorába várjuk a klubba, ott folytatjuk majd a szülői megbeszéléssel. Most a 212. énekünket énekeljük, annak első és második szakaszait, a Nagy Király jön, Hozsánna, Hozsánna.

Két hirdetnivalót szeretnék még hozzátenni a korábbiakhoz. Akik korábban rendeltek a Jézus énekei című könyvből, azok a hátsó asztalán ezeket átvehetik. Illetve arra szeretném emlékeztetni a gyülekezetünket, hogy hónap utolsó vasárnapja van, és ez azt jelenti, hogy a ma esti 6 órai istentiszteletünk az zenés istentisztelet lesz. Várunk és hívunk erre is mindenkit nagy szeretettel. Most tegyünk vallást együtt a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonyságtételével. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Amen. Áldásra készülve a 482. énekünk első és második szakaszát énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából Megértették egymást című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
2: Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150

alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a Föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a prófitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a prófétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számukra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hatatosan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisdad arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá, hogy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején.
Az, hogy a himnuszban nem kihaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

Megértették egymást. Az olasz heggesztő volt egy németországi autógyárban. Kétségbe volt esve. Elege volt az életből. Éppen most kapta meg a levelet. Otthonról. Az anyjától. Helyesebben a falu jegyzőjétől, mert annak diktálta analfabéta anyja a hírt. A jegyese férjhez ment a múlt héten. Egy világ omlott össze benne, amikor elolvasta a kusza sorokat. A jegyese. Hiszen ő érte jött ebbe a hideg, barátságtalan országba. Neki gyűjtötte a pénzt, minden garast kétszer is a fogához verve, hogy összeházasodhassanak, hogy családot alapíthassanak. Kétségbeesésénél és fájdalmánál csak a magány gyötörte jobban ezekben az elviselhetetlen percekben. Ha legalább egy barátja lenne, vagy egy honfitársa, akinek kijönthetné a szívét. De az egész nagy gyárban nem volt senki, aki nyelvét beszélte volna. Ő meg csak pár szót tudott németül. Minek tovább élni? Minek tovább dolgozni? Elgondolkodott, hogyan is vedhetne leghatásosabban véget életének. A legjobb az lenne, ha ez az egész gyár vele együtt repülne a levegőbe. A lehető legrettenetesebb véget szánt a magának és a világának. Bosszút állni. Bosszút állni nem csak a jegyesén meg a csábítóján, hanem mindenen, a gyáron és a hegesztő pisztolyain. Egyre sötétebb színekkel festve lelkében a végítélet képét, alig vette észre, hogy léptei a török kollégája irányába vezették. Ő hordta a hegesztőknek a gázpalackokat, ezért palackosnak hívták egymás között. Ott gubbasztott egy padon, szájából cigaretta csüngött. Amikor a másik közeledett, elővette a cigarettás dobozt, egy szálat kirázott belőle, és az olasz felé nyújtotta. Egy cigaretta? Már semmi értelme, gondolta magában az olasz, és tovább lépni készült, amikor a török elkapta a karját. Hagyj! Üvöltötte rá dühének minden keserűségét. És tudd meg, végzek magammal, meg mindennel. Ezzel az egész mindenséggel, gyárral és hegesztőpisztolyokkal, még a palackjaiddal is. Ezzel mindenkinek csak jót teszek. Nekem is, neked is. A török ebből egy szót sem értett. De megtanulta itt, az idegenben, hogy az emberek arcáról olvasson. Elengedte az olasz karját. De szemének acélos szorításával magánál tartotta a másikat. Az megállt, és kiöntötte szíve minden keservét. Ömlött belőle a szó. A kétségbeesés, a csalódottság. Érteni egy szót sem értett a palackos, de érezte a másikat emésztő fájdalmat. Az olasz ökölbe szorította kezét, mintha agyon akarná ütni a jegyesét és a csábítót. A török is ökölbe szorította kezét, és vicsorgatni kezdte fogait, mert érezte, milyen jót tesz a másiknak, ha segít neki megsemmisíteni a láthatatlan ellenséget. Az olasz most a mellét verve, előre görnyedve, üvöltve panaszolt a sorsát. A török, ökleit az ég felé rázva, hallgatta a kollégája érthetetlen szavait. Aztán, mikor úgy érezte, hogy az olasz lelke még fájdalmasan háborog, de nem talál már szavakat a kimondhatatlanra, akkor az utolsó lehetőséghez folyamodott a palackos. Mélyet sóhajtva, ő kezdte most felsorolni sorsterheit és sorsa sebeit az olasznak. Egyre hevesebben is, hangosabban, néha könnyekkel, néha toporzékolva. Törökül. Először dermedten merett rá az olasz, majd vigasztalni kezdte. Mert semmi sem segít jobban a szenvedőnek, mintha másokat vigasztalhat. A vigaszt nyelvét kezdték beszélni, olaszul és törökül, de mindkettőjük számára tisztán érthetőn. A szavaik a szívükből jöttek. Végül férfias, hátba veregetősen átölelték egymást. A török még kimondta németül a szót, melyet mindketten ismertek. Szerelem. És kezével hatalmasat legyintett a szürkületbe. Szerelem, mondta ki olaszosan a másik, és hegyeset köpött a gyárudvar olajos aszfaltjára, és ez meghozta a megváltást. Szótlanul ballagtak a sarki vendéglőbe, hogy áldomást igyanak barátságukra. Mi történt? Tulajdonképpen semmi. Csak egy ember életben maradt, egy gyár nem robbant fel, ketten megértették egymást.

0: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 6. részének 2. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértették egymást című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Lukácsi Vilma. Isten jelen ideje. A jövő a remény tartománya. A múltunk megbánni való. Annak, aki hisz, elmúlhatatlan jelent ígér az örökké való. Éljetek ti mindig a jelenben. Isten az áldott jelen istene. A boldogság az ő ajándéka. Hadd szórja azzal szívetek tele akkor is, ha próbák jönnek sorra. A napfény helyett felhős lesz az ég. Amíg Isten jelenében élünk, az ő kegyelme nap mint nap elég. Ha megtanultátok én helyett a mit, azzal Isten tanított valamit, ami túlmutat a megérthetőn. Völgyben toporgás helyett hegytetőn keresve együtt mindig az utat, élve jelenben és várva az urat.

0: Vásárolt egy tinót.
1: Gyere te!
0: Kínálta is Timót. Szénával a Timót.
1: Na egyél, na!
0: De hiába Timót, nem eszik a tinót. Megunta ezt Timót, és eladta

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és a gyapjú pulóver. Amíg a kobold láthatatlan, nem állhat neki se forróság, se hideg. Pumukli azonban látható volt, és ha az idő hidegre fordult, bizony láthatóan fázott is. Éder vastag sálat tekert rá ilyenkor, vagy ráparancsolt, hogy maradjon veszteg a kályha mellett. Egy olyan élénk koboldnak, amilyen Pumukli volt, ez igen-igen nehezére esett. Így hát Éder elhatározta, hogy a játékboltban vesz neki egy babapulóvert.
2: Puccos, puha, Pumukli, pulcsi,
1: viháncolt lelkesen a kis kobold. A boltban babakabátokat, babazubbonyokat kínálgattak neki, de a pulóvert az eladónő szerint általában a gyerekek, a mamák vagy a nagynénik szokták kötni. Éder először nem tudta, hogy mit évő legyen, de aztán eszébe jutott Schröderné, aki az unokahugainak szinte egyfolytában mindenféléket kötögetett. Ott lakott az előső házban, és Éder már tett neki egyszer-másszor szívességeket. Ha megkéri, biztosan köt neki babapulóvert. Az asztalos elhatározta, hogy átmegy hozzá. Kicsit füllentenie kell, persze, hiszen aligha mondhatja azt, hogy egy koboldnak lesz a pulóver. Ezért azt mondta, hogy a kis unokahuga a születésnapjára egy pulcsit kért a babájának. Schröderné készséggel állt Édermester rendelkezésére. Megkérdezte a hozzávetőleges méretet, és másnap már hozta is a műhelybe a pompás, puha, meleg pulóvert. Pumukli boldog volt, és már húzta is a fejére. De jaj, a feje nem fért ki a nyakkivágáson. Éder is hiába próbálta ráerőltetni, Pumukli feje túl nagy volt. Schröderné a pulóvert egy átlagos babának kötötte, nem számított egy kobold fejre.
2: Egyszerűen fúrd nagyobbra a lyukat, hiszen van fúród, javasolta Pumukli.
1: Az nem nagyon menne, nevetett Éder.
2: Inkább megkérem Schrödernét, hogy nagyobbra csinálja a kivágást. Én ugyan nem adom vissza a pulcsimat,
1: tiltakozott a kobold, és elszaladt. De Éder nem törődött vele, majd csak visszajön. Vissza is jött, és a pulóver rajta volt. Éder nem hitt a szemének. A nyakkivágás már elég nagy volt, de a pulóveren mindenhol szaladtak a szemek. Pumukli egyszerűen fogott egy ollót, és azzal vágta ki mélyebbre a nyakrészt.
2: Pumukli, az egész pulóver felfejtődik, nyöszörgött Éder. Nézd, mindenhol futnak a szemek.
1: Pumukli fürkészve körülnézett, majd saját magán nézett végig.
2: Hát ami nem marad egyben, azt össze kell ragasztani.
1: És mielőtt még a mester megmukkant volna, Pumukli már bele is mártotta a pulóvert az enyves fazékba.
2: Most aztán teljesen tönkretetted,
1: esett kétségbe Éder. Pumukli először nem hitt neki, de amikor az enyv lassan megszáradt, a pulóver olyan merev lett, mint a bádog. Kikászálódott hát belőle, és az egykori remek művet leállította a padlóra. A kobold bánatosan, Éder pedig tanácstalanul nézte. Délután a véletlen sietett a segítségükre. Éder összetalálkozott a kis Hannelóréval, aki büszkén mutatta neki a maga kötötte sapkáját.
2: Ez volt a megoldás.
1: Kötnél-e nekem egy babapulóvert? Kérdezte Éder.

A gyerek buzgón rábólintott. Éder 5 márkát nyomott Hannelóra kezébe a gyapjóért. A többit tartsd meg. Hannelóra ragyogott a boldogságtól. Éder megadta a méreteket is, Pumukli fejének különösen nagy kivágás kellett, a kislány pedig megígérte, hogy azonnal hozzáfog. És csak ugyan még aznap este nekilátott a kötésnek. Az eleje és a háta hamar megvolt, még lelkesen össze is valta a két részt. De másnap már csak ott hevert a pulóver. Sok volt a házi feladat. Később jött egy barátnő, és aztán már mindig közbe jött valami. 4 nap múlva véget ért Pumukli türelme. Fázott és zsörtölődött. Éder megígérte, hogy este átmegy Hannelóréhoz. Miért nem most mindjárt? Kérdezte Pumukli. Mert iskolában van, mondta Éder, és folytatta a munkáját. Ez épp kapóra jött a koboldnak. Kisurrant, fölmászott az Eresz csatornán, és már is megtalálta Hannelóre ablakát, amely résnyire nyitva is volt. Bent szétnézett a játékok között, és ott megtalálta a félig kész pulóvert. Föl is vette. A feje kifért rajta. Amíg föl nem volt újat, különösen praktikusnak tartotta. Hol az egyik karjára, hol a másik karjára húzta fel. Édermester igencsak elcsodálkozott, amikor Pumukli a félig kész pulóverrel megérkezett. Hogy szerezted meg? Érdeklődött. Egyszerűen elhoztam, ragyogott Pumukli, és boldogan váltogatta a pulóver ujját. Hiába szólította föl Éder szigorúan, hogy vigye vissza a pulóvert, a kobold levenni se volt hajlandó. Hannelóra már rég megfeledkezett a pulóverről. Csak amikor édesanyja az eszébe juttatta mondván, ha már pénzt kaptál érte, meg is kell kötnöd, akkor látott volna hozzá a munkához kelletlenül, de bármerre kereste, sehol sem találta a pulóvert. Akkor közd meg még egyszer, döntött az anyuka, aki már megszokta a lánya trehányságát. Hannelóra sóhajtva ragadott kötőtűt, másnap már el is vitte a kész pulóvert édermesternek. Elnézést kért, hogy olyan sokáig készült, és elmondta, hogy az első pulcsi szőrén szálán eltűnt. Ha megtalálom a másikat is elhozom, akkor 2 fizetek ki, nyúlt Éder a pénztárcájához. Ne tessék, hát ha már sosem találom meg. Éder még tanakodott, amikor azt látta, hogy egy tábla csokoládét csúszik oda hozzá a gyalupadon. Mosolyogva adta oda Hannelórénak, aki örvendezve és megkönnyebbülten távozott. Pumukli a második pulcsit ráhúzta az elsőre, és vidáman szögdécselni kezdett. Éder nevetett. Mindjárt nagyon meleged lesz. De Pumukli elégedetten kiabált ki a pulóverei alól. Olyan sokáig fáztam, hogy most már ugyanolyan sokáig legyen melegen is.

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen befejezésképpen.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.